0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: A nosztalgia szárnyán. A nosztalgia szárnyán. Imá oszám kríla, kríla leptirá. A legjobb ex-jus lágerek.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1! A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
3: Ez a

0: A rockzene halhatatlan és örök slágerei. A rockzene halhatatlan és örök slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 70-es,
1: 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Kezdje a reggelt
0: a 107,1 MHz-en. Somehow.

0: a minőségi magyar zene.
1: A Korszabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól. Nálunk szól.

0: a vastagtalpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en. Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggel.

erős lehet, a hosszabb, vagyis hát az eredeti változat szólt itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Egy olyan előadóról van szó, aki megtöltötte a koncerttermeket, 2025-ben pedig tüdőrákot diagnosztizáltak nála, műtétje volt, azt mondta, hogy most már talán kigyógyult belőle, és be is jelentett, hogy Glasgow-ban egy visszatérő koncertet is ad, mert hogy próbálkozott előtte is énekléssel, és nyilatkozta több újságírónak, hogy nem is úgy szól, ahogy kellene, de igazából már csak látni a színpadon, az is egy óriási élmény, szóval vissza fog térni, és ami visszatért, az az eső, az ivatar és a rossz idő, ez volt az éjszaka folyamán, most 13,5 fok van Szabadkán és környékén, egyébként 20 foknál feljebb nem fog emelkedni a hőmérő, erre kell számítani, illetve a napindítóra, amelynek a szerkesztője a mai napon, a rádiunk fő és felelős szerkesztője Tédit Szuzanna, illetve itt lesz önökkel még Váradi Valentin, aki azért felel, hogy minden hang a helyére kerüljön, illetve akik Benny Benilo felvételét is becsempészték ebbe a hajnalban, nem mások ők, mint Szabó Tibor és Sóti Tamás, illetve itt lesz még önökkel a műsor vezetője, jó magam, Agárdi Gábor. Maradjanak velünk, ne állítsanak az állomás keresőn, most Ergo énekel nekünk.

0: Kellemes ébredést kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Kedves hallgatóink, a mai napon a Barabások ünneplik a névnapjukat, illetve a Paulák, nekik is gratuláltunk az iménti felvétellel. Egyébként nem olyan régen mesélte egy interjúban Szikora Róbert, hogy amikor felléptek a Hungáriával, akkor volt egy olyan esemény, ahol próbáltak különböző dalokat előadni a közönségnek, és igazából egyik-másik sem tudta átütni az inger küszöböt, mert valahogy olyan este volt, és akkor Fenyő Miklós gyorsan kitalált,

megnézte, hogy melyik dalokat kéne egymás után, hogy az működjön, és aztán óriási siker lett a vége, azt mondta Szikora, hogy Fenyőnek ez volt igazából a védjegye, hogy bármikor meg tudta menteni a bulikat. Maradjanak velünk, ne állítsanak az állomás keresőn, Bródi János dalol.

Kedves hallgatóink, egy legendát idézett meg nekünk Brody János, Jerry Lee Lewis-t, aki annak idején égő zongorával is koncertezett, állítólagosan azért, mert hogy fellépett egy olyan esten, ahol Chuck Berry is, és ő meg akarta mutatni, hogy igazából egy forróbb hangulatot tud teremteni, mint a kollégája, és ez állítólagosan sikerült, mert hogy meggyújtotta a zongorájának egy bizonyos részét, vagyis hát leöntötte égő anyaggal, aztán meggyújtotta és játszott rajta, és a közönség megőrült, és állítólagosan azt mondta Chuck Berrynek, hogy na, ezt próbálja überelni, de egyébként jóban voltak, és ők voltak azok, akik megreformálták a rock and roll-t. És hogyha már legendák, akkor 84 esztendeje meglátta a napvilágot Rádai Mihály, Kossuth Díjas operatőr, rendező, tévés szerkesztő, a Budapesti Városvédő Egyesület elnöke volt. Ő érdekesség vele kapcsolatban, hogy volt egy tévéműsor, az unokáink sem fogják látni, olyan épületeket, kastélyokat, házakat mutatott be, amelyek egykor jobb sorsra voltak érdemesek, de becsületére legyen mondva, hogy akkor is visszatért, amikor valamit mondjuk felújítottak, és tudott beszélgetni az új tulajdonossal. Egy igazán értékmentő műsor volt, sokan nézték annak idején, azt hiszem, hogy mindig hétvégén volt az a bizonyos műsor, vagy az ismétlése, de sokan követték. Rádai Imre volt az édesapja, aki egy legendás színész, és a beszélő készségét tőle örökölhette. Van az a bizonyos lemez, a Mi utcánk, amit hallottak már az Aranyalbum műsorban. Azon a bizonyos lemezen Rádai Imre a hang, amely az összekötő szövegeket mondja egy-egy dal között. 67 esztendeje meglátta napvilágot Hugh Laurie, angol színész, legtöbben a Dr. House zsémbes, morgó, lábfájós doktoraként ismerik. Nagyon sokan, akik nézték az Amerika Egyesült Államokban, nem is tudták, hogy ő egyébként brit származású, annyira jó volt az akcentusa, és aztán ő is elmondta, hogy igazából egy idő után már bele is keveredett a dologba, és mesélte, hogy általában 8-10 hónapot forgattak, és utána mindig volt egy pár hónap kicsit pihenni, meg valami mással foglalkozni, és akkor volt egy-két olyan projekt, amiben még belevágott, de valóban egy legendás színész, aki nem csak ebben volt nagy, illetve alkotott maradandót, hanem az Egyesült Királyságban a Bit of Ryan Laurie egy bizonyos külön varieté műsornak volt az egyik főszereplője, Stephen Fry barátjával együtt. 47 esztendeje pedig elhunyt John Wayne Oscar-díjas amerikai színész, a western filmek legendás alakja volt. Ő nem csak vagy nyugati filmekben szerepelt, hanem nagyon sok másban. Richard Attenborough-val is játszottak együtt egy nagyon jó kis filmben, ahol pont Londonban nyomoznak, Brannigan-ben, és igazából ezt mondta róla színész kollégája, hogy nem igazán tudtak megegyezni, amikor ebben a közéleti dolgokról, politikai dolgokról beszélgettek, de nagyon felkészült volt, mindig kedves volt a kollégákkal, és mindig tudta, hogy mi lesz a következő lépés. És igazából Kirk Douglas is ezt mondta róla, hogy amikor beszélgetni kellett közéleti dolgokról egy-egy forgatáson, akkor mindig egyszer vacsoráztak, vagy ebédeltek együtt, és valahogy úgy alakult, hogy nem tudtak egyet érteni. Ugyanakkor elmondta, hogy a legfelkészültebb, a legjobb ember, és annak ellenére, hogy bizonyos emberekkel nem egyezett, hogyha tudta, hogy megfelelők a szerepre, akkor hívta őket, mert hogy volt egy alkotás, ahova pont fölhívta Kirk Douglas-t, és azt mondta, hogy te lennél a legalkalmasabb erre a bizonyos szerepre. És egy olyan művész volt, akit még Richard Pryor is megemlített a stand-upjaiban, mert hogy többször legyőzte a rákot, és igazából mondta is, hogy John Wayne az egyetlen ember, aki nem egyszer, hanem többször is legyőzte a halált, és hátson tudta rugni. És hogyha már Richard Pryor-t említjük, akkor egy játszótársát muszáj ide sorolni. 93 éve született Gene Wilder, amerikai színházi és filmszínész, rendező, forgatókönyvíró és író, akinek a Dutyi Dillit is köszönhetjük, a Vaklármát, ugye a Richard Pryor-rel volt együtt, és az egyik emblematikus
Alkotása volt a Charlie és a csokoládégyár. Johnny Deppes verziót sokan láthatták, de ezt, ami a 70-es években készült, lehet, hogy nem annyian, pedig klasszikussá vált az évek során, és a Nosztalgia csatornákon meg lehet tekinteni. És igazából azért vált annyira közkedvelté, mert hogy az első jelenetben ő megjelenik egy bottal, mármint a csoki gyár tulajdonosa, Willy Wonka, és akkor egy bukfencet vét, és igazából nem tudja eldönteni a néző, hogy most tényleg szüksége van a botra, vagy az egész a színjáték része, és Gene Wilder volt az, aki azt mondta, hogy csak akkor vállalja el a szerepet, hogyha ezt a módosítást megteheti, mert hogy így ad egy kis sejtelmességet a figurának, és valóban jól tette. 2 éve pedig elhunyt François Hardy, francia énekesnő, színésznő, és asztrológus is volt, ezzel is foglalkozott. Nagyon sokan szerették, hallgatják még ma is a dalait. Itt énekel nekünk most a 107,1-en.

0: Ébredjen velünk! Szabadkai Magyar Rádió.
1: Kedves hallgatóink, François Hardy énekelt nekünk itt a 107,1 MHz-en. Miről is szólhatna ez a dal, mint általában a francia dalok egy része a szerelemről? Igazából arról, hogy ő látja a párokat, és úgy gondolja, hogy majd egyszer őt is meg fogja találni a szerelem. Egyébként, ha már szerelem, akkor Claude François ismert dala is arról szól, a szerelemről. De azért érdekes ez, mert hogy Paul Anka, amikor meghallott a Franciaországban, akkor eszébe jutott, hogy ezt felajánlja az egyik kedves barátjának, Frank Sinatra-nak, de nem olyan szöveggel szerette volna, és kicsit áthangszerelte, és ebből született meg a My Way, az én utam. Maradjanak velünk, mert hogy elmondom önöknek, hogy milyen információkkal is készültem. Igazából esett az eső, tehát van víz, úgyhogy ez az információ talán nem fog annyira fájni önöknek, ugyanis a Szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat értesíti a Sétaerdőhelyi Közösség fogyasztóit, hogy a vízvezetékhálózaton végzett munkálatok miatt a mai napon 8 és 14 óra között szünetelni fog a vízszolgáltatás. A Tito Marshall sugárúton, a páratlan oldalon, a Szép Ferenc utcától a Jugovics Fivérek utcáig, a Jugovics Fivérek utcában az Erdő utcától a Kragujevac-ci áldozatok utcáig szükség esetén a vízellátás szüneteltetésével érintett rész környező utcákra is kiterjeszthető. A hálózaton végzett munkálatok után átmenetileg zavaros lehet a vezetékes víz.

0: Kedvencek, örökzöld melódiák.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnotronban óriási TV választék vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
3: Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hív bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
6: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: Ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók
8: és legendás zenekarok dalai szólnak.
9: Szabadkai

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kedves hallgatóink, Lynn Anderson énekelt nekünk, a country zene egyik nagyja a hölgyek között, és azok közé tartozott, akik segítettek kikövezni az utat azoknak a nőknek, akik utána kezdtek énekelni. Eléggé nehéz dolga volt azokban az időkben az Amerikai Egyesült Államokban, de mégis sikerült neki, Tammy Wynette-tel és a többiekkel együtt. Nem ígért soha rózsakertet a szerelmének, erről dalolt nekünk, ő nem, de hogy mit ígértek azok, illetve mit ígérnek, akik hozzánk jöttek feladni apró hirdetést, azt megtudhatják most. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását vállalják. Érdeklődni a 061-1999-393-as és a 065-2999-393-as telefonszámon lehet. 061-1999-393 és 065-2999-393. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható, 3.0-as V6-os dízel motorral, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062-928-4531-es számon lehet. 062-928-4531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró, takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisáig érvényes. Irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es telefonszámon lehet. 062-92-84-531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061-1999-393-as és a 065-2999-393-as telefonszámon lehet. 061-1999-393 és 065-2999-393-as a szám. Bajúton pedig eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060-1410-223-as telefonszámon. 060-1410-223-as a szám. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Jó reggelt kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Kedves hallgatóink, a Rendőrakadémia sztárja Michael Winslow, aki hangutánzóként lett igazán ismert világhírű. Van olyan műsora, ahol pont a Led Zeppelin egyik dalát adja elő szájgitárral, és ugye azt mondja, hogy Jimmy Page-nek azért ilyen a hangja, mert annak idején, amikor, illetve onnan a hang ezekben a bizonyos dalokban, amikor próbálta a gitárját ugye az árammal összekötni, akkor egy kicsit megrázta az áram, és ez okozta azt, hogy olyan hangokat adjon ki, mint amilyeneket ismerhetnek a különböző dalokból. Természetesen viccelt ő, de mi nem viccelünk az áramszünettel, mert hogy áram kimaradásra is lehet számítani. Szabadkán és környékén karbantartási munkálatok miatt fog szünetelni az áramszolgáltatás, méghozzá Szabadkán, a Körösi úton, a 65-ös házszámtól a Partizán Bázisok utcáig, a Hőspinki utca 99, 101, 103 és 110-es szám alatt, a Kertész utca 68-as szám alatt, valamint a Partizán Bázisok utca 128 és 130-as szám környékén 8.30-tól 9 óra 30-ig. Stradonovácon szünetel az áramszolgáltatás, a Testvériség egység körút 62-82 szám között és a 119-től 181-es számok között egészen 9 és 13 óra között egy hosszabb időszakon keresztül. És még egy fontos információ, a Vajdasági Vérátömlesztési Intézet értesítése szerint a mai napon 8.30 és 13 óra között véradási akciót szerveznek Nagy Kikindán a Vöröskereszt épületében, 8 óra és 11 óra között Temerinben, Lukián Musicski Kulturális Központ galériájában, és 9 és 13 óra között pedig Zomborban, a Vörös Keresztben. Tehát ne feledjék, 8.30 és 13 óra között Nagy Kikindán, 8 és 11 óra között Temerinben, illetve 9 és 13 óra között Zomborban, a Vörös Keresztben. Maradjanak velünk, ne állítsanak az állomáskeresőn!

Kedves hallgatóink, maradjanak velünk, mert hamarosan jönnek a hírek itt a 107,1 MHz-en. A következő órában pedig esélylatolgatás lesz, ugyanis indul a futball világbajnokság, a labdarúgó VB. Aki esetleg még nem tudja, hogy kinek szurkoljon, az lehet, hogy kedvet kap, hogy hallgatja majd a beszélgetésünket Tóth Tibor sportújságíróval, kollégánkkal, aki elmondja majd, hogy hogyan is állnak most a csapatok, de mindig vannak olyanok, akiknek megvannak a favoritjai. Van, aki épp a brazilokat szereti, vagy épp az argentinokat Messiukán, vagy a portugálokat, spanyolokat, esetleg az angolokat, akikre már ráférne, hogy egyszer diadalmaskodjanak, de a franciák is nagyon erősek. Minden esetre meg fogják hallani, hogy mit mond a szakértő. Maradjanak velünk, ne állítsanak az állomáskeresőn.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök bejelentette, hogy fontolgatja a miniszterelnöki tisztségre való jelöltséget, és tervei között szerepel az is, hogy mandátumának lejárta előtt lemondjon köztársasági elnöki megbizatásáról. A szerb elnök a Belgrádi Rádió egyes csatornájának nyilatkozva elmondta, hogy lemondása akár a következő 3-4 hónapban, vagy akár annál korábban is megtörténhet. A miniszterelnöki jelöltséggel kapcsolatban közölte, a kormánypárton belül nap mint nap mérlegelik ezt a lehetőséget. Hozzátette, hogy a témáról fontos egyeztetéseket folytatnak a párt vezetésével. Bejelentette azt is, hogy a szerbhaladó párt kormánypárton belül nap mint nap mérlegelik ezt a lehetőséget. Hozzátette, hogy a témáról fontos egyeztetéseket folytatnak a párt vezetésével. Bejelentette azt is, hogy a szerbhaladó párt június 27-én Belgrádban tartandó nagygyűlésén

0: Ezek szerint amennyiben a Gazprom nyert szerződést köt a MOL-lal, a NIS-ben lévő 56,15%-os részesedésének eladásáról, és az amerikai OFAC, avagy külföldi vagyonokat ellenőrző hivatal jóváhagyja a tranzakciót, Szerbia további 5%-nyi részvényt vásárol meg a NIS-ben. Ez további jogokat biztosít majd az ország számára a döntések meghozatalában vagy megakadályozásában. Sport. Nenad Milliás a TSC új vezetőedzője, az egykori válogatott labdarúgó játékosként többek között a Crvena Zvezda és az angol Wolverhampton együttesében játszott, és 25 alkalommal szerepelt a szerb felnőtt válogatottban. Edzői pályafutása során a fiatal szakemberek segédedzőként dolgozott a szerb U21-es válogatottnál, a Crvena Zvezda csapatában, illetve a Zvezda ifjúsági csapatát vezette. TSC játékosainak edzése, illetve a felkészülés kezdete június 15-én lesz, közölte a labdarúgó klub. Harmadik lett világos Adriana Gyémánt Liga oszlói állomásán is. Legjobb dobását az ötödik sorozatban érte el, 61,33 méterrel. A kínai Renshengji, a jelenlegi junior világcsúcstartó már az első sorozatban eldöntötte a győztes kilétét egy 67,11 méteres dobással, második sorozat után pedig már ki sem lépett a kifutóra. A norvég Sigrid Berg végzett a második helyen, aki a világoshoz hasonlóan az ötödik sorozatban volt a legjobb, 61,92 méteres dobásával. Világos Adriana az idei legnagyobb dobását a Gyémánt Liga előző Hassimeni állomásán ért el, ahol 63,64 méterrel szintén a harmadik helyen végzett. És végül az időjárásról, a korábbi nyárias füllett kánikula után egy hideg front hatására jelentős lehűlés és csapadék ért el Vajdaságot. Front hatására esők, záporok, zivatarok, valamint jelentős lehűlés tapasztalható. Az időjárás változást mérsékelt helyenként erős északnyugati szél kíséri, a legmagasabb nappali hőmérséklet 19 fok körül alakul.
1: Ablakot nyitunk a világra.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz.

0: Kezdje velünk a napot, friss információk, hírek és azok háttere.
1: Napindító.
0: A Szabadkai Magyar Rádió reggeli műsora, minden hétköznap reggel.
2: Kedves hallgatóink, valóban valakinek savanyú lesz ma a csokoládé, illetve egy időszakon keresztül, mert hogy a futballrajongók számára elérkezett a várva várt pillanat, ma kezdetét veszi Mexikó városban a 2026-os labdarúgó világbajnokság, melyet Mexikón kívül Kanadában és az Egyesült Államokban rendeznek meg. A következő hetekben a világ legjobb csapatai és játékosai mérik össze tudásukat, miközben szurkolók milliói figyelik izgatottan az eseményeket. Kik számítanak a torna legnagyobb esélyeseinek, kik osztozhatnak, illetve okozhatnak meglepetést. Többek között erről is beszélünk a folytatásban Tóth Tibor sportújságíróval, akit már itt köszöntetek a stúdióban. Szia Tibi, köszöntelek.
3: Szia Gábor, köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Ugye ismerjük egymást régről, tegeződni fogunk. Ma elrajtol a világbajnokság. Milyen várakozásokkal tekintesz a tornára? Mert ugye, hogy mondani szokták, most már ez ránk is igaz, nem csak Magyarországra, hogy több millió foci értő hazája vagyunk, de te mégis szakember vagy. Hogyan látod ezt?
3: Hát köszönöm a címet, hogy szakembernek tituláltál, megpróbálok választani. Tehát én nagyon vártam már a foci VB-t, tehát a lelkesedés attól függetlenül, hogy nincs a magyar és nincs a szerb csapat, ugyanaz, mint hogyha ott lennének. Kicsit 48 csapatos, ugye a világbajnokság, ezt tudjuk, ez az első 48 csapatos világbajnokság. Egy kicsit én ezt a mezőnyt hígnek érzem, így első hallás, első látásra. De ami lehet, hogy nem is baj, mert megismerünk olyan országokat is, ugye, mint Jordánia, Üzbegisztán, Curaçao, például Haiti, két ugye nem láttunk VB-ben. Haitit ugye 50 éve láttuk, már aki látta, többieket még nem láttuk, ugye, akiket felsoroltam világbajnokságon. Úgyhogy én egyáltalán nem bánom ezt. Sokan azt mondják, hogy nagyon sok érdektelen meccs lesz majd ugye a csoportmeccsek során. Én úgy gondolom, hogy biztos, hogy lesz ilyen. Biztos, hogy lesz ilyen, de azért igyekezni fogok minden mérkőzést megnézni, és azért bízom benne, hogy egy nagyon jó világbajnokságot látunk majd.
2: Említetted Curaçaót, igazából az italok elemeként vannak olyan koktélok, amelyben az a bizonyos Curaçao likőr van használva. Innen lehet ismerős nagyon sokaknak, nem biztos, hogy annyira a labdarúgásról, de lehet, hogy meglepetést okozhatnak. Szerinted ki lesz az, aki akár pozitív, akár negatív értelemben, de meglepetést okozhat a mezőnyben, illetve a VB-n?
3: Ami a pozitív meglepetéseket illeti, én úgy gondolom, hogy Norvégiától várok sokat, ugye nagyon jó csapatuk van, simán kijutottak a világbajnokságra, az olaszokat is verték többek között, ugye kétszer, Erik Haaland, Ødegaard, tehát nagyon jó csapat ez a Norvég, tőlük várok egy pozitív meglepetést, ami az európai csapatokat illeti. Most, hogy ez mit jelent, a 8-be jutás, vagy esetleg a 4-be jutás, ezt azért nem tudnám megmondani, itt függ ugye az ágrajzoktól is. És én nagyon sokat várok az afrikai csapatoktól. Ugye most az 5 helyett 9 afrikai csapat lesz kint, Szenegáltól, aki ugye a pályán megnyerte az Afrika kupát, Marokkótól, aki az elmúlt VB-n a 4-be jutott, valamint az Gánát se ne felejtsük el, és Elefánt csontpartot se. Az elefántok ugye megverték Franciaországot nemrégiben barátságos meccsen Nantban. Tehát az a 4 afrikai csapat is egy nagyon jó erőt képvisel. Legtöbb játékosuk Európában játszik, európai stílust játszik, főleg a francia ligában, de vannak a Premier ligában is, vannak valamennyien a spanyol ligában is. Tehát ők abszolút. Japánt nem tudom nagyon hova tenni, ugye a korábbi VB-ken verték már a németeket is. Jó kis csapat, alázatos, szorgalmas, tisztelettudó, gyorsak, technikásak. Lehet, hogy még ők is beférnek a 8-ba. És én azért várok dél-amerikai csapatot Uruguaytól és Kolumbiától is egy meglepetést. Ugye azért is, mert Uruguayról tudjuk, hogy kétszeres világbajnok, jó, már régen volt, már 30-ban és 50-ben az igaz, viszont hát ők közel vannak az Egyesült Államokhoz és Mexikóhoz, tehát a klímát már tudják, hozzászoktak, és jó játékosok is vannak, ugye nem mellékesen, úgy akár még ők is odaérhetnek a 8-ba. Tehát van ilyen néhány meglepetés csapat, akire úgy gondolom talán azért odaérnek a végére, a 4-be legalább egy valaki ezek közül.
2: És ugye említetted az afrikai csapatokat, és hogy Elefántcsontpart legyőzte Franciaországot, nekik ez talán történelmileg is egy fontos győzelem volt, mert hogy a franciáknak volt a történelem során befolyásuk abban a régióban. Egyébként az Afrika kupasz pedig évről évre erősebb, és azt mondják, hogy nagyon jó játékosokat adnak nekünk, de kik azok a játékosok még, akikre érdemes lesz odafigyelni a világbajnokság során? Vannak olyan fiatal tehetségek, ugye volt egyik évben azt hiszem, hogy Rashford, akire mondták, hogy érdemes odafigyelni, utána akkor további években egy kicsit eltűnt, de ki lesz az most, aki esetleg ilyen nagy szenzáció lesz?
3: Hát ami a fiatalokat illeti, igazából az afrikai csapatokban nem annyira ismerik a fiatal játékosokat, megmondom őszintén. Én a franciák között Doué, aki ugye fiatal játékos már a PSG-vel, a Paris Saint-Germain-nál BL győztes, kétszer is. Én úgy gondolom, hogy ő lehet itt az egyik. Ő már egy elismert játékos, de talán a fiatalok között ő nyújthatja a legjobb teljesítményt. De nincs kizárva, hogy valamelyik másik országban feltűnik olyan fiatal, akit még lehet, hogy nem is igazán ismerünk, mert a hazai bajnokságban játszik, valamelyik hazai élcsapatban, akár egy kolumbiai, egy urugvái, vagy nem tudom én, egy szenegáli, vagy akár mondjuk egy japán is lehet, és még igazából nem tudjuk őket. Viszont én úgy gondolom, hogy a sztárjátékosok, ugye a lassan kiöregedő sztárjátékosok, ugye Ronaldo, Modric...
2: Nem is lassan...
3: Hát igen, már ki is vannak öregedve, ugye Messi például, akkor ők nekik ugye az utolsó világbajnokságuk lesz több, mint valószínű.
2: A Messinek biztos, nem bejelentette.
3: Messinek biztos, hogy azt mondja, Modric is bejelentette. Ugye Neymart most visszahívták a brazilok, Neymar ugye 34-es, a Santosba játszik, nem is olyan magas szinten, mint amikor Európába játszott, tőle nagyon sokat várnak, tehát én azt hiszem, hogy ő sem fog több VB már pályára lépni. Én úgy gondolom, hogy ezek az úgynevezett idősebb, veteránabb játékosok majd hoznak olyan formát, hogy még utoljára megcsodálhatjuk a képességet.
2: Neymar egyébként egy érdekes játékos, mert valóban tehetséges, és fénykorában jól játszott, de valahogy, amikor világbajnokságra kikerül, akkor talán akkora rajta a nyomás, hogy nem tudott eddig úgy teljesíteni, ahogy saját magától elvárta volna, vagyis nem mindig.
3: Igen, nem volt neki egy jó világbajnoksága se, én úgy emlékszek, hogy hát a braziloknak sem jóta van, 2002 óta nem is nyertek ugye világbajnokságot, és hogy hallottam a Neymar a klubcsapatában, amikor Párizsban is játszott, ott nagyon nagy probléma volt a hozzáállással, tehát ő sokszor az edzés helyett inkább lehet, hogy más valamit részesített előnyben, nem úgy állt a munkához, ahogy kell, és egy óriási tehetség volt, amit úgy eltékozolt ő saját maga.
2: És hogyha már a munkát említjük, ez a forma egy szurkolók körében is mindig parázsvitákat vált ki, amikor valamit változtatnak, idén is történt ilyen. De a Nemzetközi Futballszövetség számos változást vezetett be az eddig megszokott lebonyolításhoz képest, hogyha már ugye a változások, mi az, amit érdemes kiemelni ennek kapcsán?
3: Hát ugye a mérkőzéseken most olyan dolog van, hogy a kapust nem rúgja ki a labdát 5 másodpercen belül, ugye akkor az ellenfél jöhet például szöglettel. Ha egyik csapat bedobást ítéltek az egyik csapatnak, és 5 másodpercen belül nem végzik el, bedobás a másik csapatnak. Gyorsítják ugye a játékot. Ha egy játékos ugye megsérül például, most már nincs olyan fetrengés a földön, leviszik a játékost, és utána 1 percig nem jöhet vissza. Tehát, hogyha valaki fetreng, mert színészkedik, akkor nem éri még, mert 1 percig nem tud visszajönni a pályára. És a cseréknél is van olyan, azt hiszem, ott pedig 10 másodperc az idő, ha valakit lecserélnek, 10 másodperc alatt el kell, hogy hagyja a pályát, mert ha nem, akkor akkor csak 1 perc után jöhet vissza, vagy nem is következő megszakításba jöhet be csak a pályára. Tehát nincs az most már, hogy húzom az időt a cserével, vagy húzom az időt a fetrengéssel, mert azért jó is, hogy FIFA ezt azért kicsit a kézbe vette, mert azért nagyon sok úgymond holt játékidő volt azért egy-egy mérkőzésen, ugye, és ez most akkor talán folyamatosabb lesz a mérkőzés, dinamikusabb és gördülékenyebb.
2: És említetted a színészkedést, én szeretem az olasz focit, a labdarúgást, szurkolni is szoktam nekik, de rájuk mondták igazából, hogy mivel Fellini és Marcello Mastroianni és sok híres rendező színész hazája, azért ők aztán igazán tudják, hogy mikor kell és hogyan kell elesni, de vannak igazából olyan sztárjátékosok is, akiknél látjuk, hogy szinte még oda sem ért a másik játékosnak a lába, ők már el tudtak esni, és Neymarral kapcsolatban is voltak ilyen poénok, egyik-másik filmben, rajzfilmben földolgozták, hogy a Neymar esés akadémia, tehát hogy hogyan kell ezt így csinálni, de valóban érdekes, amiket te mondtál, de arról is beszélj, hogy mit tanácsolsz a szurkolóknak, mely mérkőzéseket semmiképp sem érdemes kihagyni a csoportkörökben.
3: Hát aki szereti a focit, akkor szerintem ne hagyjon ki egyet, de persze az úgy lehet, hogy lehetetlen, hiszen 13 időzónában rendezik a meccseket, nagyon sok lesz az éjjeli mérkőzés. Hát lesz mondjuk így kapásból egy svéd-holland meccs. Most dátumot pontosan nem tudok, de a csoportmeccsek során, ami nagyon egy jó mérkőzésnek tűnik. Akkor lesz egy Belgium-Egyipt, ami megint nem tűnik annyira rossz mérkőzésnek. Lesz egy Spanyolország-Urugvály találkozó, ugye? Ez is egy csoportrangadó. És hát van egy olyan csoportunk, hogy Franciaország, Irak, Norvégia, Szenegál. Itt, ha a franciák, a norvégok és a szenegálok egymás ellen játszanak, ez mindegyik mérkőzés hatalmas csata lesz én szerintem. Ugye tudjuk, a franciákat, a szenegálok győzték le még ott 2002-ben a világbajnokságon, és nem kerültek a csoportba se tovább, ugye a franciák címvédőként. És van egy másik erős csoportunk, ahol a horvátok, a gánaiak és az angolok szerepelnek, a panamaiak együtt. Itt is, ha angol, horvát, angol, gána, horvát, ez mind-mind hatalmas mérkőzés lesz. Úgyhogy rengeteg jó meccset lehet találni.
2: És még azt is lehetett hallani, hogy az irániak is kijuthatnak, mert hogy megkapták az engedélyt az Amerikai Egyesült Államoktól, annak ellenére, hogy a két ország még a konfliktusait nem tudta teljes mértékben rendezni. Még arról beszél nekünk így a vége felé, hogy mikor kezdődnek a mérkőzések, és hogyha most kellene tippelned, mert hogy beszéltük itt műsor előtt, hogy mondjuk jó magam szurkolok az angoloknak, de ha és amennyiben kiesnek, akkor utána folytatom a szurkolást a braziloknak, és akkor így megyünk sorba, de te kit tartasz esélyesnek, és mikor üljünk a képernyők elé?
3: Tehát a VB ma este 21 órakor kezdődik a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzése Mexikóvárosban. Ezzel a találkozóval kezdték a 2010-es dél-afrikai VB-t is, az a mérkőzés 1-1 lett. Hát itt azt hiszem a Mexikónak azért nagyobb az esélye. Kinek szurkolok? Hát én ugye, mivel nincs Magyarország, nincs Szerbia, én ex-ju párti maradtam, én Boszniának és Horvátországnak mindenképpen. Hogyha ők kiesnek, akkor pedig majd Hollandiának, a nagyok között Hollandiának, hogyha Hollandiát lehet még nagyoknak mondani, ugye? Hát, hogyha ők is kiesnek, akkor meglátjuk. Majd lehet, hogy valami kis csapatnak, Szenegálnak, esetleg Uruguaynak, valami, vagy Portugáliának, aki nem is kis csapat már, ugye, mert sokan a favoritok között emlegetik. És hogy ki fogja megnyerni? Hát az én tippem Argentina. Nem tudom miért, én úgy érzem, hogy ők nyerték a legutóbbit, abból a csapatból 17 játékos itt van, a világban a csapatból, Angel Di Maria nincs egyedül a meghatározó emberek közül, többiek mind itt vannak. Én úgy érzem, hogy ők lesznek a világbajnokok. A négybe várom még Spanyolországot, Franciaországot és mondjuk talán Brazíliát, vagy Portugáliát, most itt nem vagyok annyira biztos, de mögöttük szorosan ott vannak a németek, ott vannak ugye az angolok, tehát vannak itt még azért jó csapatok, a belgák se rosszak, őket se felejtsük el. Tehát én azt hiszem, hogy van itt több esélyes.
2: Szerintem hetek múlva majd visszajátszuk ezt az interjút, és akkor majd meghalljuk, hogy ugyanúgy, ahogy vannak mindenféle ilyen polipok, hódok, akik megjegyzik előre, akkor lehet, hogy te pont eltaláltad, megérdemelné Messi, és én tudok egy embert, Gangsta Zoli rappert, aki biztos, hogy nekik szurkol, és azt mondja, hogy még egyszer utoljára azért emeljék a trófeát, vagy legalábbis Messi. Minden esetre meglátjuk, hogy fog történni. Az angolok is megérdemelnék, gondolom én, mert hogy ők már szerintem David Beckham arany generációja óta azt várják, hogy egyszer majd a magasba emeljék, meglátjuk, mi fog történni. Tibi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Valóban érdekes dolgokat meséltél, és aztán várjuk mi is a kezdést.
3: Köszönöm én is a meghívást.

0: reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
4: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
5: CD indul.
3: A 90-es évekből a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Hírek, aktualitások, információk.
1: Ráadásként régiós slágerek.
0: 107,1. Napindító.
2: Én a helyükben nem állítanék az állomáskeresőn.
3: Kedves hallgatóink, Szerbia-Európai Uniós csatlakozása évek óta napirenden van, az utóbbi időszakban pedig ismét felerősödtek a témával kapcsolatos viták és várakozások. Miközben Brüsszel további reformokat sürget a jogállamiság, a médiaszabadság és a korrupció elleni küzdelem területén, sokakat foglalkoztat az is, hogy milyen ütemben haladhat tovább az ország az európai integráció útján. A témában Vicsek Anna Máriával, a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőjével, a közügyekben Loboda Árpád beszélgetett.
4: Melyek jelenleg azok a kulcsfontosságú reformok, amelyeket Brüsszel elsősorban elvár Szerbiától?
5: Az Európai Unió három területen várja el a lépéseket Szerbiától. Az egyik a jogállamiság, ami valójában az igazságszolgáltatás függetlenségét várná el, a korrupció elleni fellépés határozottságát, illetve az intézményi működés átláthatóságát. A második terület a demokratikus intézményműködés, ebbe beletartozik természetesen a választási törvény is, illetve beletartozik az ODIR által meghozott javaslatoknak a végrehajtása. A harmadik terület pedig valójában a külpolitikai összehangolás, tehát az Európai Unió azt várja el Szerbiától, hogy az Európai Unió külpolitikai és biztonságpolitikai rendszerével legyen összhangban.
4: Ha az elmúlt 3-5 évet nézzük, melyek voltak Szerbia legfontosabb konkrét intézkedései az EU csatlakozás érdekében?
5: Itt felsorolhatnánk azokat az igazságügyi reformokat, amelyek az elmúlt néhány évben jöttek létre, illetve azokat a médiatörvényeket, amelyeket az elmúlt időszakban hozott meg Szerbia, de ritkán beszélünk azokról az infrastruktúrális beruházásokról, azokról az energiaügyi fejlesztésekről, illetve az oktatás, a kultúra és egyéb a kisebbség, nemzeti kisebbségek szempontjából fontos rendelkezésekről, amelyeket Szerbia végrehajtott. Valójában felsorolhatnánk mindazokat a reformokat, amelyek a közigazgatásban, a közigazgatás digitalizációja terén jöttek létre, vagy a környezetvédelem terén. Tehát Szerbia rengeteg olyan lépést tett, amelyek mind-mind az Európai Unióhoz való csatlakozás terén előrébb kellene, hogy vigye az országot.
4: Tonino Picula jelentése több területen is komoly hiányosságokat említ, jogállamiság, média szabadság, korrupció ellenes fellépés, ezek közül melyik jelenti ma a legnagyobb akadályt Szerbia számára, és milyen előrelépés kellene ezeken a területeken?
5: Tonino Picula jelentése valóban sok kritikát fogalmaz meg. Ezek közül én nem rangsorolnám ezeket a kritikákat, hiszen körülbelül azonos fajsúlyúak ezek a problémák, amelyeket Picula felvet. Viszont én inkább azokat az elemeket említeném meg, amelyek ebben a jelentésben nem kapnak megfelelő arányt, nem kapnak megfelelő fajsúlyt. Ezek pedig azok a nemzeti kisebbségeket is érintő reformok, illetve azokat a nemzeti kisebbségeket érő elemek, a regionális fejlesztések, a gazdasági fejlődés, ami nem kap megfelelő hangsúlyt ebben a jelentésben, pedig a polgároknak a mindennapi életét ez sokkal hangsúlyosabban határozza meg. Én azt hiszem, hogy az Európai Unió részéről is meg kellene tapasztalni a Szerbiának azt a nyitottságot és azt a támogatást, amit ebből a jelentésből nem érzünk. Ez egy meglehetősen politikai értékítéletet tartalmazó, kritikát tartalmazó jelentés, és valójában nem az előrelépést jelz, illetve nem a reformtörekvéseknek az eredményeit jelzi megfelelő arányban, mint ahogyan az elvárt lenne egy jelentésnél.
4: Az EU egyre hangsúlyosabban várja el a külpolitikai összehangolást is. Mennyire jelent problémát Szerbia és Oroszország kapcsolata az integrációs folyamatban?
5: A csatlakozási tárgyalások során valóban ez az egyik kulcsfontosságú vagy kritikus kérdés, viszont úgy érzem, hogy az Európai Unió nem fektet elég nyitottságot, nem mutat elég nyitottságot Szerbia történelme, geopolitikai helyzete, energetikai helyzete iránt, és úgy érzem, hogy a csatlakozási folyamat nem lehet pusztán a geopolitikai lojalitásnak a tesztje, hanem érdemalapú kell továbbra is, hogy maradjon, hiszen csak akkor lesznek igazságosak mindazok az elvárások, amelyeket az Európai Unió Szerbiával szemben felállít.
4: Vajdasági magyar EP képviselőként hogyan látja, az EU csatlakozás milyen konkrét előnyöket jelentene a vajdasági magyar közösség számára?
5: A vajdasági magyar közösség számára az európai integráció nem egy ideológiai kérdés. Számunkra valószínűleg azért szubjektívebb is ez a kérdéskör, hiszen Magyarország az anyaország már az EU-nak a része, és azért is vágyunk annyira az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz, hogy még közelebb kerülhessünk az anyaországhoz. Ugyanakkor azonban reálisan látnunk kell azokat az infrastruktúrális fejlesztési lehetőségeket, azokat a pályázati lehetőségeket és azokat a geopolitikai lehetőségeket, amelyeket egy potenciális tagság jelentene a számunkra. Ugyanakkor úgy érzem, hogy a magyar-szerb, tehát Magyarország és Szerbia viszonya is megfelelő súllyal tudja befolyásolni pozitív értelemben Szerbiának az Európai Unióhoz való csatlakozását, amit az elmúlt évtizedekben is láttunk a magyar kormány támogatása részéről.
4: Ön szerint mikor lehet reális Szerbia EU tagsága?
5: Ezt tekinthetném akár egy beugratós kérdésnek is, hiszen erre a kérdésre jelen pillanatban szerintem senki nem tud választ adni. Ugyanakkor úgy érzem, hogy Montenegró és Albánia csatlakozásának a felgyorsulása, illetve az Európai Unió nyitottságának a láthatósága ebben a kérdésben talán egy pici reményre ad okot. Ugyanakkor viszont azt is látnunk kell, hogy amíg Ukrajna esetében a politikai stabilitás hiánya az országban nem jelent problémát, Ukrajna csatlakozásának a gyorsítása terén, addig Szerbia esetében a jelenlegi politikai destabilizált helyzet valójában hátránynak számít, ez látszik Tonino Picula jelentéséből is. Azt érzem, hogy az Európai Unió ezen a téren is meglehetősen erős kettős mércét alkalmaz. Jó lenne, hogyha az Európai Unió Szerbia irányában ugyanazt a nyitottságot mutatná, mint Ukrajna irányában. Azt hiszem, hogy akkor talán az elkövetkező évtizedben akár reálisan is beszélhetnénk az ország csatlakozásáról. Fontosnak tartom megjegyezni azt is, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség 3 évtizede valójában a vajdasági magyar kisebbségnek, a vajdasági magyar közösségnek az erős képviselete terén valójában az Európai Uniós csatlakozással kapcsolatos feladatokat is megfelelőképpen ellátta. Gondolunk itt arra, hogy a VMS köztársasági parlamenti érdekképviselete, vagy pedig az államtitkári szinten a különböző minisztériumokban, illetve a VMS európai parlamenti jelenléte és valójában hozzásegíti az országot ahhoz, hogy ahol szükséges olyan lépéseket tudjunk megtenni, amelyek Szerbia csatlakozását elősegítik, és azt hiszem, hogy a vajdasági magyar közösség szempontjából ez a legfontosabb.
4: Vicsek Annenáriának köszönöm szépen az interjút.
5: Köszönöm szépen a lehetőséget.

0: Ajánló következik.
1: Dombos Fest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombos Festen.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
5: Hölgyeim és uraim! Jön!
6: Még egy magyar sláger a 90-es évekből.
7: Itt az SMR-ben.

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A régi idő slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből. A múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
5: Reklámot hallottak.
0: 8 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. Alekszandr Vučić, szerb köztársasági elnök bejelentette, hogy fontolgatja a miniszterelnöki tisztségre való jelöltséget, és tervei között szerepel az is, hogy mandátumának lejárta előtt lemondjon köztársasági elnöki megbízatásáról. A szerb elnök a Belgrádi Rádió 1-es csatornájának nyilatkozva elmondta, hogy lemondása akár a következő 3-4 hónapban, vagy akár annál korábban is megtörténhet. A miniszterelnöki jelöltséggel kapcsolatban közölte, a kormánypártól belül nap mint nap mérlegelik ezt a lehetőséget. Hozzátette, hogy a témáról fontos egyeztetéseket folytatnak a párt vezetésében. Bejelentette azt is, hogy a szerb haladó párt június 27-én Belgrádban tartandó nagygyűlésén ismerteti majd a választásokon induló lista nevét. Megegyezésre jutottak a MOL-lal, sikeresen lezárták az összes nyitott kérdést, közölte a szerb energetikai miniszter. Dubravka Djedović Handanović kiemelte, kompromisszumos megállapodásra jutottak a Szerbia és a MOL közötti részvényesi szerződést illetően. Ezek szerint amennyiben a Gazprom-Neft szerződést köt a MOL-lal, a NIS-ben lévő 56,15%-os részesedésének eladásáról és az amerikai szerződést illetően. Avagy külföldi vagyonokat ellenőrző hivatalnak

0: hogy ütköztessék véleményüket a közösséget érintő legfontosabb kérdésekről. A stúdióba érkezik dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Surányi Zoltán, a Vajdasági Magyar Plénum elnöke, Csonk Áron, a Vajdasági Magyar Demokratikus Közösség elnöke, valamint Rózsa Zsombor, a Vajdasági Magyar Újrakezdés Koordinációs Testületének elnöke. Érvek, eltérő álláspontok és valódi közéleti vita. Ez várja a nézőket hétfőn 18 óra 10 perctől a közbeszéd évadzáró adásában a Pannon Televízióban. Orgona, üsdob és vadászkürtök különleges hangzása töltötte meg szerda este a szabadkai zsinagógát. A szecesszió világnapja alkalmából megtartott, amikor megszólalnak a Vadászkürtök című koncerten, a közönség a klasszikus zene több korszakának ismert műveit hallgathatta meg. A szervezők szerint a koncert ünnepi hangulatot idézett meg, amelyben kiemelt szerepet kapott a szabadkai zsinagóga Wengenstein orgonája, valamint a vajdasági vadászkürtök együttese. Az intézmény következő nagyobb eseménye a városnapi koncert lesz, amelyet augusztus 27-én rendeznek meg. 14. Leó pápa felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb Jézus Krisztusról elnevezett tornyát Barcelonában szerdán. A katolikus egyházfő Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét, követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A misén 8000-en vettek részt, 4000-en az épületben, 4000-en pedig a szabadban kivetítőkön követték figyelemmel a szertartást. A Jézus Krisztusról elnevezett torony felavatásával még nem fejeződött be a Sagrada Familia építése, amelynek alapkövét 1882-ben tették le. És végül az időjárásról: a korábbi nyárias füllett kánikula után egy hidegfront hatására jelentős lehűlés és csapadék ért el Vajdaságot. Front hatására eső, záporok, zivatarok, valamint jelentős lehűlés tapasztalható, az időjárás változást mérsékelt, helyenként erős észak-nyugati szél kíséri. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 fok körül alakul.
1: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: A 107,1 MHz-en. Reklám következik.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
4: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
5: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál, dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25. 024 55 50 25.
6: Reklámot hallottak.

0: napindító.
1: Ébredjenek friss hírekre és a régmúlt slágereire.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Tartson velünk minden hétköznap
3: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Napindító.
4: Kedves hallgatóink, valóban az iménti felvétel az illik is a beszélgetéshez, nem adom fel, énekelte az LGT, ugyanis június végén kezdődik a felvételi időszak a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon. Az intézmény továbbra is három népszerű szakon várja tovább tanulni vágyó fiatalokat, a részletekről pedig Halasi Szabolcs, a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar dékán helyettese számol be nekünk. Köszöntelek a műsorban.
5: Jó reggelt kívánok!
4: Ugye, mivel ismerjük egymást korábbról, tegeződni fogunk. Mikor kezdődik pontosan a felvételi időszak?
5: A felvételi az úgy néz ki, egy kicsit visszaugranék csak, ingyenes felvételi felkészítőt tartottunk, amelyre meglepően sokan is jelentkeztek, több mint 30-an jelentkeztek, és részt is vettek ezen. Ez ugye annak köszönhető, hogy az év elején felkerestük az összes középiskolát, ahol a gyerekek érettségizni fognak, és személyesen kerestük fel őket, és népszerűsítettük a kart, illetve fölhívtuk a figyelmet először is a nyílt napra, aztán az ingyenes felvételi felkészítőre, és most pedig eljött az időszak, amikor valóban megnézzük, hogy sikerült ez a népszerűsítés, és a gyerekek mit választottak. Június 22-től 24-éig lehet nálunk jelentkezni, majd pedig 25-26-án lesz a felvételi. Nem tudom, elmondjam, hogy mit kell a jelentkezéshez hozni, vagy majd később, vagy...
4: Mindenféleképpen mondd el, mert ugye amit mondtál is, hogy sokan, illetve megjelentek azok, akikhez elmentetek személyesen, az azt jelenti, hogy ez a személyes kapcsolat, ez is sokat jelentett, nem csak megjelent a közösségi médiában, hallottak róla a tévében, rádióban, hanem ti elmentetek személyesen.
5: Köszönöm, hogy ezt így kiemeled, mert valóban úgy gondolom, hogy a személyes kapcsolat, a személyes találkozások, azok sokat érnek, és valóban legtöbbet nyomják latba, mert nem úgy szerveztünk, mint a korábbi években, hogy tanárok és diákok, hanem legtöbb esetben diákok, azaz hallgatók mentek, és egyszer-kétszer elkísérte őket oktató. Miért fontos ez? Azért, mert valahogy közvetlenebb, hogyha a hallgatókkal beszélgetnek a jövendőbeli hallgatók, és hogy ebből kifolyólag egy kicsit interaktívabb beszélgetés alakul ki, illetve, hogyha olyan kérdés van, akkor a hallgatók simán megválaszolják, és nincs az, hogy valami miatt szégyelnek kérdezni, vagy
4: igen,
5: valami zavar.
4: Igen, őszintében beszélnek, nyíltabban.
5: Így van, sokkal nyíltabban, és hogyha nyíltabban beszélgetnek, akkor sokkal közelebbnek is érezhetik magukének érezhetik ezt az intézményt. És ugye ebből kifolyólag, hát most nem szeretnék pontatlan lenni, ezért azt mondom, hogy 800-tól 850 fiatallal találkoztunk. Most van egy számom, de az úgy óvatossággal kezelem, az pedig 836, hogy annyi fiatallal találkoztak a mi hallgatóink, de így azt mondom, hogy 800 meg 850 között, mert ennyi lett ugye bejelentve. Ez azt jelenti, hogy valóban Vajdaság teljes területét bejártuk, energiát, időt nem sajnálva, mert ugye erre van szükség, és valóban első kézből kaptak információt, méghozzá hallgatóktól, a hallgatói életről. Ez mit jelent? Ezt hallottak arról, milyen, hogyan zajlik itt az oktatás, hallottak arról, hogy milyen a HÖK-nek a munkája, illetve hallottak arról, hogy milyen a hallgatói élet, vagy milyen lehetőségek vannak mondjuk különböző rendezvényeken részt venni, de akár hogyan lehet különböző ösztöndíjakhoz is hozzáférni.
4: Azért jó, hogy ezt említetted, mert hogy vannak azért úgy, amikor elmennek, hogy iskolák népszerűsíteni, ott van tanár, ott van diák, akkor valamit mesél az oktató, valamit a diák, akkor vannak kérdések, ha vannak, és akkor mondja az oktató is, hogy jaj, hát ezt még meséld el a gyerekeknek, és akkor ez olyan kellemetlen szituációkat terem, de ahogy mondtad, így sokkal jobb, hogyha ez a közvetlen beszélgetés, meg ugye sokakat ismernek a gyerekek, akkor mondja, hogy hát igen, őt ismerem, lehet, hogy meg lehet győzni, de mondd el azt, hogy akit érdekel, az milyen dokumentáció kell hozzá, hol jelentkezhet, hogy működik a folyamat?
5: Hát köszönöm a lehetőséget. Hát június 22-24, azaz körülbelül 10 nap, 11 nap múlva már lehet jelentkezni. Ezt megtehetjük ugye személyesen is, az MTTK épületében, itt Szabadkán a Strossmayer utcában, vagy pedig online tudnak jelentkezni azokon a felületeken, a Magisterunsz ACRS felületén, és amilyen dokumentumokra szükség van, az a személyigazolvány másolata, a 4 középiskolai bizonyítvány, érettségi bizonyítvány, illetve képességvizsga befizetést igazoló bizonylat, valamint ugye a kitöltött jelentkezési lap. Ezekre a dokumentumokra lesz szükség.
4: És ugye milyen, említettük, hogy hány szak van itt, de milyen szakokra lehet jelentkezni, és mi az a plusz, amit tudni ad az iskola, gondolok itt ösztöndíj, támogatások, kollégiumi lehetőségek?
5: Ezt mindig elmondjuk nem csak a hallgatóknak, hanem a nyílt napon a szülőknek is, mert általában a szülők is érdeklődnek azért, hogy hova kerül majd a gyerekük. És elmondjuk, hogy eszméletlen, most egy szó nagyon jó értelmében, eszméletlen, hogy milyen lehetőségek vannak a hallgatók számára, hogy ösztöndíjba részesüljenek, és úgy fejezzék be az egyetemi tanulmányaikat, hogy az a családi költségvetést minimálisan terhelje. Mire gondolok? Itt arra gondolok, hogy általában aki megpályázza a kollégiumot, az be is jut. Az, hogyha valaki bejut a kollégiumba, az azt jelenti, hogy számára ez 2800 vagy 3500 dinárt jelent itt Szabadkán, havi szinten, plusz ez mellett ugye menzára is jogosult, és ugye a menzára jogosult a reggeli, ebéd, vacsora, az nem kerül többen, mint 400 dinár naponta. Szóval most fölfelé kerekítettem, de ettől még kevesebb. Ezt, hogyha valaki kiszámolja, nézd, én testnevelő vagyok, nem matematikus, így ezért most így gyorsan nem végzek fejszámolást, de a lényeg az, hogy az MNT ösztöndíjába kényelmesen beleférnek, úgy, hogy még marad egy pici zseppénz is.
4: És akkor a szakokról beszéljünk egy kicsit.
5: Hát a szakokról ugye a legnépszerűbb továbbra is ugye az okleveles tanítószak, akkor ezt követi az okleveles óvodapedagógus szak, illetve a legújabb szakunk, ami már nem annyira új, már több mint 6 éve iratkozhatnak rá hallgatók, az okleveles kommunikátori szak. És ugye itt ebben az esetben, vagyis hát itt ebben az évben 70 helyünk van, 70 helyre iratkozhatnak hallgatók, itt 45 helyű az állami költségvetés terhére, a többi pedig a önköltséges lehet. Hogyha véletlenül valaki önköltséges helyre kerül be, az sem olyan nagy tragédia, mert először is jelzem, hogy a tandíj az 60 ezer dinár, ami lehet 4 részletben is fizetni. A másodszor pedig az, hogyha teljesíti a föltételeket, akkor a második évfolyamon már átiratkozhat ugye az állami költségvetés terhére. Még vagy mennyi ECTS pontszámot kell, hogy összegyűjtsön.
4: És beszéljünk még arról, mert ez mindig fontos kérdés, főleg a szülők gondolkodnak el ezen talán, hogy milyen tapasztalatokat mutatnak, hogy a diplomás pályakövetési adatok mennyire könnyen találnak munkát a végzettek?
5: Hát most meglepő számokkal fogok jönni, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon pozitívak a visszajelzések, és hallgatóink 3 hónapon belül 80%-a elhelyezkedik. És ez miért fontos? Hát ez azért fontos, mert van, aki ugye a saját pályán helyezkedik el, de van, aki teljesen más környezetben. De miért? Azért, mert olyan kompetenciákat kapnak, amelyen megállják a helyeket máshol is. És én úgy gondolom, hogy ez az intézmény egy olyan diplomát ad, amely valóban fölkészíti őket egy arra, amit választottak, arra a területre, arra a hivatásra, de ez mellett azért egy sokkal szélesebb perspektívát szereznek a gyerekek, ezáltal ugye több helyen megállják a helyüket, és hát azt azért nem kell mondanom, hogy folyamatosan érkeznek a megkeresések hozzánk, iskolákból, óvodákból, főleg szóval, hogy ha van valaki, akkor légy szíves, segítsünk és irányítsuk oda, mert valóban egyes helyeken, egyes régiókban hiány van.
4: Nagyon szépen köszönjük az információkat Halasi Szabolcsnak, a Szabadkai Magyar Tanító Tannyelvű Tanítóképzőkar dékán helyettesének, és azt kívánom, hogy idén is teljesüljön minden, amit ugye elképzeltetek, és hogy utána arról tudjunk beszélgetni, hogy milyen jól alakultak a dolgok.
5: Hát köszönöm szépen!

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: The Drifter, Save the Last Dance for Me, ez szólt itt a 107,1-en. Az Amerikai Egyesült Államokban az érettségi bálakon nagyon sokszor szólt ez a felvétel abban az időben, amikor megjelent, és sokan kérték a hölgyeket arra, hogy az utolsó tánc joga az lehessen az enyém, és akkor megejtették azt a bizonyos táncot, és ha már Amerika, akkor a felsorolást velük kezdem, a Szerbiai Nemzeti Bank középárfolyamának ismertetése. 1 dollár értéke 101 dinár 62 para, 1 angol font értéke 136 dinár, illetve a svájci frank értéke 127 dinár 26 para, 100 magyar forint értéke 32 dinár 89 para, és 1 euró értéke 117 dinár 37 para. Lehet, hogy többen fogják a napokban, hetekben ezt böngészni, mert hogy, ahogy már mondtuk is, kezdődik a foci VB, és ilyenkor a különböző applikációkban, fogadóirodákban azoknak a száma megugrik, akik fogadni szeretnének, olyanoké is, akik esetleg ebben nem jártasak, mert egyébként nem szoktak, de most lehet, hogy kedvenc csapatukat megteszik és fogadnak valamit, úgyhogy ezek azok az értékek, amiket figyelembe lehet venni. Maradjanak velünk, jó rádiózást!

0: Reklám következik.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
3: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Nádat Rivkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
8: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
9: Duhaj lemezbemutató, díszfelvonulás, gólyalábasok, táncház.
10: Június 13-án és 14-én ismét Palicsra várja a közönséget a 13. Palicsi Magyar Sokadalom. 2 nap néptánccal, népzenével, kézműves hangulattal és közösségi élményekkel. Szombat este a Békés Csabai Bartók Táncegyüttes előadása, a Duhaj Zenekar Mozaik című lemezbemutató koncertje. Vasárnap díszfelvonulás, táncosok, zenészek, gólyalábasok, majd hajnalig tartó táncház.
9: Találkozzunk a Palicsi nyári színpadon. A belépés díjtalan.
11: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
12: Ajánlót hallottak. Ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Ahol a 80-as évek dalai szólnak. 107,1 MHz.
12: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
0: most vissza a 80-as évekbe.

0: ablakot nyitunk a világra.
1: Napindító a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
0: Ébredjen velünk
2: a 107,1 MHz-en.
3: Napindító.
4: Kedves hallgatóink, valóban ablakot nyitunk a világra, vagy pontosabban kártya nyelven szólva lapot húztunk, ugyanis megérkezett a friss és ropogós magyar, szóára 60 dinár megvásárolható, Tarka Világ melléklettel, amelyben olvashatnak egy interjút Vajda Noa Pálmával, mindenképpen érdemes elolvasni, és hogyha már magyar szó, akkor élő örökségünk, erről van szó, illetve három ország, 48 csapat, egy cél, ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság. Önök is írják fel egy papírra, hogy ki az, aki esetleg megnyerheti, és aztán nézzék vissza, hogy valóban úgy történt-e minden, ahogy megjósolták. Az embernek joguk van tudni, erről is beszélnek, hogy mi is ez az ötödik oldalon kiderül, illetve a magyar érdekképviselet nem filmszínház, ez pedig a negyedik oldalon, illetve politika magamutogatás nélkül, szintén az ötödik oldalon egy összefoglaló. És ha már magyar szó, akkor a hátoldalon mindig vannak magvas gondolatok és érdekességek. Olaszország északkeleti tengerpartjain csökkentették a napernyők számát, illetve Mechstein zongorán rögzítik Bartók zongora versenyeit, mindenképpen erről is érdemes olvasni. És ha már magvas gondolat, akkor Bolyai Farkastól származik, ki mindent meg akar nyerni, legtöbbet veszt.

0: Ajánló következik.
1: Mi interjúk,
0: a vajdasági magyarságot érintő témák,
1: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
0: Mérleg.
1: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
3: Nálunk a rendszerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
4: A legendák nálunk szólnak.
5: A 107,1 MHz-en.
4: Mert ami jó,
1: az jó.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A szabadkai Magnetronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Kedves hallgatóink, hírekkel folytatjuk. Megegyezésre jutottak a MOL-dal, sikeresen lezárták az összes nyitott kérdést, közölte a szerb energetikai miniszter. Dubravka Djedović Handanović kiemelte, kompromisszumos megállapodásra jutottak a Szerbia és MOL közötti részvényesi szerződést illetően. Ezek szerint amennyiben a Gazprom-Neft szerződést köt a MOL-lal, a NIS-ben lévő 56,15%-os részesedésének eladásáról és az amerikai OFAC, vagy külföldi vagyonokat ellenőrző hivatal jóváhagyja a tranzakciót, Szerbia további 5%-nyi részvényt vásárol meg a NIS-ben. Ez további jogokat biztosít majd az ország számára a döntések meghozatalában vagy megakadályozásában. Július 15-től átlagosan mintegy 10%-kal emelkednek a jegyárak a belföldi vasúti forgalomban, adta Illa Srbjavoz. A drágulás az egyszeri menetjegyeket és a bérleteket is érinti, ugyanakkor az éves bérleteket, a helyfoglalásokat, valamint a csomag és kerékpárszállítási díjai változatlanok maradnak. A társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy akik július 15-e előtt vásárolják meg jegyüket, azok számára a jelenlegi árak maradnak érvényben, még akkor is, ha az utazásra később kerül sor. A vasúttársaság szerint az áremelés célja a szolgáltatások fejlesztése, az utaskomfort javítása, valamint az új vonatok beszerzésének és vasúti infrastruktúra korszerűsítésének finanszírozása. Szombattól újra közlekedik a Bár Szabadka Bár nemzetközi szezonális vonat, közölte a Tanyug. A Montenegrói Vasúttársaság megerősítette, hogy az első járat július 12-én elindul Szabadkáról a tengerpart irányába. A Tara nevű nappali gyors vonat szeptember 14-ig szállítja majd az utasokat. Nappali járatra kötelező helyfoglalás, amelynek díja 3 euró. A jegyárak a relációtól függően változnak, Bár és Szabadka között 30 euróember 14-ig szállítja majd az utasokat. Nappali járatra kötelező helyfoglalás, amelynek díja 3 euró. A jegyárak a relációtól függően változnak, Bár és Szabadka között 30 euró 40 centet kell fizetni. Sport.

0: játékosainak edzése, illetve a felkészülés kezdete június 15-én lesz, közölt a labdarúgó klub. Harmadik lett Világos Adrianna a Gyémánt Liga oszlói állomásán is. Legjobb dobását az ötödik sorozatban érte el, 61,33 méterrel. A kínai Zhenzheng Yi, a jelenlegi junior világcsúcstartó már az első sorozatban eldöntötte a győztes kilétét egy 67,11 méteres dobással, a második sorozat után pedig már ki sem lépett a kifutóra. A norvég Sigrid Berg végzett a második helyen, aki világoshoz hasonlóan az ötödik sorozatban volt a legjobb, 61,92 méteres dobásával. Világos Adrianna az idei legnagyobb dobását a Gyémánt Liga előző Siemeni állomásán érte el, ahol 63,64 méterrel szintén a harmadik helyen végzett. És végül az időjárásról. Szabadkán és környékén jelenleg 14,5 fok van. Korábbi nyárias füllett kánikula után egy hidegfront hatására jelentős leülés és csapadék érte el Vajdaságot. Front hatására eső, záporok, zivatarok, valamint jelentős leülés tapasztalható. Az időjárás változást mérsékelt, helyenként erős északnyugati szél kíséri. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 fok körül alakul.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Mihászhoz visszük a híreket.
3: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Végezz el az általános iskolát, és jusson gyorsan biztos munkahelyhez. Egy második esély, mert a tudás hatalom. Felnőtt oktatás a Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában 15 éven felülieknek. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: Reklám következik. Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
6: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
7: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.

0: Napindító.
1: Informálódjanak velünk
0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Tartson velünk minden hétköznap reggel a 107,1-en.
0: Napindító.
2: Gergely Róbert énekelt nekünk, színművész, aki egyébként az Emmanuel slágerével robbant be igazán, egy ugye feldolgozását énekelte, Széchy Pál dalokat is dalol, egyébként Magyar Kanizsán nem egyszer lépett föl, közönség kedvence, mert hogy közkívánatra, amikor az első Széchy Pálest megvolt, akkor jött egy másik műsorával is, és azt mondják, hogy nagyon jó hangulatot teremtett. Ott is egyébként, amikor a koronavírus járvány volt, akkor nem annyira tudott működni a színházban, esetleg próbákra járt, és akkor volt szabad ideje, és igazából ételfutárként dolgozott egy cégnek. Ha jól emlékszem, lángosokat vitt szét, és sokan meglepődtek, amikor őt látták, és ugye ő is viccelődött azon, hogy ő gondolta, hogy majd valaki meg fogja kérni, hogy énekeljen valamit most a hölgyekről dalolt, és hogyha már a hölgyek, akkor hogyan lehet erősíteni a nők szerepét a közéletben és a gazdaságban? Munkajellegű megbeszélésen Kulán járt, Tatjana Macura, a nemek közötti egyenlőségért, a nők elleni erőszak megelőzéséért és a nők gazdasági és politikai szerepvállalásának előmozdításáért felelős tárca nélküli miniszter. A vendéget Veszna Tomics Kula község polgármestere és Natasa Stanojevic, a polgármester asszisztense fogadták. Találkozóról kollégánk Paracki László számol be.
3: A közel másfél órás találkozót követően mindkét fél elégedettségének adott hangot. Tatjana Macura elmondta, fontosnak tartják támogatni azokat a nőket, akik bátorságot éreznek arra, hogy fontos vezetői és végrehajtói pozíciókat vállaljanak. A nők egyfajta finom diplomáciát hoznak Szerbia politikai életébe. Véleményem szerint új politikai kultúrát is képviselnek. Beszélgetésünk fő témája is nagyrészt ez volt. Dr. Veszna Tomicsal ismertettem az általam vezetett kabinet tevékenységeit, hiszen munkánk többsége a nők politikai és gazdasági megerősítésére, valamint a nők elleni erőszak megelőzésére és visszaszorítására irányul. Egyúttal megragadtam az alkalmat arra, hogy tájékoztassam a község elnökét a minisztérium pályázatairól. Őszintén remélem, hogy a kulai önkormányzat élni fog a pályázati lehetőségekkel, különösen a térségben élő nők támogatása érdekében. Témánk volt az a politikai légkör is, amelynek tanúi vagyunk Kulán, és úgy gondolom, mindannyiunknak meg kell értenünk azt az üzenetet, hogy még akkor is, ha bizonyos kérdésekben nem értünk egyet, vagy nem rendelkezünk kellő megértéssel egymás iránt, tisztelnünk kell egymást, és a politikai párbeszéd kultúrájának vissza kell térnie a politikai életbe. Hiszem, hogy dr. Tomics ebben sikeres lesz. A választásokat követően Kulán a tárca nélküli miniszter látogatása volt az első, akit Veszna Tomics újonnan megválasztott polgármester fogadott. A község első embere elmondta, több aktuális témát is érintettek.
4: Tiszta
3: tízesre értékelem ezt a találkozót. Kiváltságosnak érzem magam, hogy részt vehettem egy olyan személyiséggel folytatott megbeszélésen, aki elkötelezett a nők szakmai előmenetelének támogatása mellett. Egyetértettünk abban, hogy minden szempontból javíthatjuk a nők szerepét az önkormányzat irányításában, ugyanakkor arra is törekszünk, hogy minden területen támogassuk a nőket, legyen szó erőszak áldozatairól, egyedülálló anyákról vagy olyan édesanyákról, akik saját vállalkozást próbálnak indítani. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy június 11-én a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos nemzeti konferenciát tartanak, amelyen olyan témák szerepelnek, amelyek fontosak Szerbia társadalmi és politikai élete számára.

0: ajánló következik.
1: Egy jól ismert hang.
2: És János.
1: És egy közkedvelt műsor.
3: Rádió Diszkó.
1: Csütörtökönként este 8-tól.
4: A főszereplő maradt a rég.
1: Rádió Diszkó a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Ajánlót hallottak.

0: informálódjanak velünk.
1: Ablakot nyitunk a világra.
0: Napindító a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
2: Kedves hallgatóink, ha nyár, akkor fesztiválok, koncertek és közös élmények. Vajdaságban idén sem lesz hiány programokból, Szabadkától Palicson át Magyar Kanizsáig, Oromig vagy éppen Topolyáig egymást követik a kulturális, zenei és hagyományőrző rendezvények. Hogy pontosan milyen fesztiválok várják az érdeklődőket ezen a nyáron, Vajdaság szerte, arról Szabó Regina készített egy összeállítást.
3: A nyár ma már elképzelhetetlen a fesztiválok nélkül. A következő hónapokban a néptáncfesztiváloktól az alternatív zenei eseményeken át a nagyszabású koncertekig minden korosztály találhat kedvére valót. Most időrendben haladva mutatjuk, milyen fesztiválok töltik meg élettel a vajdasági nyarat. A Dombos Fest június 25 és 28 között várja a közönséget Kishegyesen, a Löszval és a Pincevilág különleges környezetében. A fesztivál idei központi témái a klímaváltozás, a vízhiány és a társadalmi változások, amelyekre a szervezők művészeti és közösségi párbeszéden keresztül reflektálnak. A zenei kínálat is sokszínű. Szarka Tamás, Koszika, a Fokos és Tokos közös produkciója, valamint a Besodrom, Nagy Csomor András és zenekara, illetve a Baselán is színpadra lép. Július elején a Tiszapart veszi át a főszerepet. A Kanizsa Fest július 4-én tölti meg élettel Magyar Kanizsát. A nappali programok a családokat és fiatalokat célozzák meg. Este viszont következnek a koncertek, ahol a könnyű zenei produkciók és a buli hangulat dominál. Palicson is több rendezménnyel készülnek a nyárra. A Szekeres László Alapítvány által szervezett nyárhangoló fesztivál július 9-től 12-ig várja a látogatókat. Az ingyenes program kifejezetten családbarát. Gyerekelőadások, akusztikus koncertek, táncház, illúziósó, kiállítások és boruca is várja a látogatókat. A nagy színpadon többek között a Lumadul lép fel, a gyerekeket pedig egy különleges, irodalmi zenei produkció várja Bíró Eszterrel és Balró Dániellel. A nyárhangoló után a filmkedvelők sem fognak unatkozni. Július 18-án kezdetét veszi ugyanis a 33. Európai Filmek Palicsi Fesztiválja. A filmfesztivál különlegessége, hogy kizárólag európai alkotásokat mutat be. A vetítések Palicson és Szabadkán zajlanak, különleges szabadtéri és tóparti helyszíneken. A programban művészfilmek, dokumentumfilmek, rövidfilmek és szakmai beszélgetések is szerepelnek. Így a fesztivál egyszerre kulturális és szakmai találkozó pont is. Az Eufória Zenei Fesztivál július 25-én lesz Topolyán, amelyet a Vásártéren rendeznek meg. A fellépők között szerepel a Frénia, a Tankcsapda és a Crvena Jabuka. A rendezvény különlegessége, hogy magyar és szerb előadók közösen állnak színpadra. A belépő jegyek már elérhetőek 2000 dinárért elővételben, ameddig a készlet tart.
4: Itt van. Yeah. Na, mit mondasz te erre? Gyerünk.
3: Hopp. Augusztus elején Orommon egy egészen más hangulatú fesztivál várja a közönséget. A Malom Fesztivál egy több mint 100 éves szélmalom köré épül, és tudatosan szakít a klasszikus fesztivál formával. A programsorozat 2013-ban indult azzal a céllal, hogy a zene, a művészet és a közösségi élmény találkozási pontja legyen a Vajdaságban és a régióban élő fiatalok számára. Az évek során a Malom Fesztivál nem csak koncerthelyszínné, hanem valódi kulturális műhelyé nőtte ki magát. A programban koncertek, irodalom, színház, workshopok, jóga, kézműves foglalkozások és közösségi beszélgetések is helyet kapnak. A fesztivál központi gondolata a lassítás, a közösség és a természet közelsége. A Palicsi Szent István napi ünnepségen ismét sztár fellépő is lesz. Augusztus 15-én este ugyanis Rúzsa Magdi lép fel. Ezt követően Szabadka augusztus 20-ától 24-ig a Színek városa lesz. A már közismert Interetno Fesztiválon a világ számos országából érkező néptánccsoportok és zenészek lépnek fel. A város központja pedig szabadtéri színpaddá alakul. A programot kézművesvásár, gasztronómiai kínálat és hagyományőrző események egészítik ki. A fesztivál egyik legfontosabb üzenete a kulturális párbeszéd és a közösségi élmény. A legendás Exit Fesztiváltól viszont búcsúznunk kell. 2026-tól nemzetközi Global Tour formájában folytatódik tovább. A turné több állomása között Montenegro mellett Egyiptom is szerepel, ahol a gízai piramisok közelében rendezik meg a Starlight Fesztivál nevű nagyszabású elektronikus zenei eseményt. A vajdasági nyár tehát idén is rendkívül gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket. A fesztiválokból sem lesz hiány, de az egyéb rendezvényekből sem, mint például falunapok és főzőversenyek.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Retro zenefüleinknek.
5: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
6: A 80-as évek.
7: A 107,1 MHz-en.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
7: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: én a helyükben nem állítanék az állomás keresőre.
1: 107,1.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Kedves hallgatóink, a Visage Fade to Grey felvétele jelezte, hogy mi is lassan eltűnünk, de nem a szürkeségbe, hanem egy másik műsor kezdődik hamarosan. Előtte azonban még annyi időnk maradt, hogy elköszönjön önöktől a napindító szerkesztője, aki nem volt más, mint Didit Szuzanna, illetve itt volt önökkel még az a két fiatalember, akik az iménti felvételt is belecsempészték ebbe a bizonyos napban, nem mások ők, mint Sóti Tamás és Szabó Tibor, illetve Váradi Valentin is velünk volt, hangmérnök, aki azért felelt, hogy minden hang a helyére kerüljön, és ne feledjék, mert hogy a megszokott tartalmak jönnek utánunk. Én Agárdi Gábor voltam, aki pedig várja önöket majd a Mozaikkal, az nem más, mint Annus Beatrix. Köszöntelek a műsorban.
3: Köszöntöm a hallgatókat.
2: Mondd el, hogy hogyan hat rád ez az időjárás. Zsuzsát szoktam kérdezni, hogy amikor itt van, őt azért megviseli, hogy ennyire változó. Ugye tegnap még napközben volt 31-2-3 fok, utána jött éjszaka a heves zápor, zivatar, mennydörgés, minden, amit el lehet képzelni. Rád ez hogy hat?
3: Hát kicsit álmosító, ha mondhatom így, de ezt gondolom nem vagyok egyedül ezzel az egésszel. De én hűvös helyről jövök, a Kelebi a környékéről, úgyhogy mindig hűvös az idő, hajnalban általában, úgyhogy...
2: Igen, erre többen panaszkodnak, hogy amikor még itt nagyon meleg van, akkor ott Kelebián főleg reggel ott eléggé jó az idő, néha lehet, hogy sokan cserélnének is feled. De mivel készültél ma a hallgatóknak, milyen témák lesznek a Mozaikban?
3: A Mozaikban, ahogy már tegnap is említettük, a Tiszavirág Fesztivál kapcsán Kormányos Gyöngyi lesz a vendégem. Ő elmondja, hogy értékbemutató nap kerül megszervezésre, és kulturális programok és hagyományos kézműves foglalkozásokkal várják majd a látogatókat Zentára, valamint beszámolunk még az angol táborról, amelyet a Magyar Kanizsának Nesában szerveznek majd meg. De a sokadalom, nyári sokadalom, a palicsi nyári sokadalom kapcsán a Duhaj zenekar lemez bemutató koncertjére is sor kerül majd Palicson, amelyről szintén hallhatnak majd a Mozaikban.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt megosztottad velünk, akkor neked is egy nagy kalappal a műsorhoz. Te már fölébredtél, mert olyankor jöttél, mi próbáltunk felébredni, illetve ébren maradni a hallgatókkal együtt, reméljük, hogy sikerült. Most pedig egy olyan együttes következik, akik ébren fogják tartani önöket, legalábbis még több mint 5 percig biztos, a Deep Purple énekel, mert hogy ők Belgrádban is fel fognak lépni, méghozzá október 10-én a belgrádi arénában. Smoke on the Water, ez a felvételük szól, egy legendás riff, amit azóta sokan próbáltak utánozni. Azoknak lehet, hogy csak ez az első része megy, amit most is hallhatnak, utána pedig jön az ének, de azt utánozni igazán nem lehet. Maradjanak velünk, jó rádiózást, ne állítsanak az állomáskeresőn!

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: 10 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Hírek.
6: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Új szabályokat javasolna a jövőbeni bővítésekhez az Európai Unió 5 tagállama. Franciaország, Németország, Belgium, Luxemburg és Hollandia szerint a megváltozott geopolitikai helyzet miatt szigorú feltételekre van szükség az új tagországok esetében. A közös dokumentum alapján ideiglenesen korlátoznák az új tagállamok szavazati jogát, emellett új mechanizmusokat vezetnének be a jogállamiság és az uniós értékek védelmére. A javaslattevők szerint az EU-nak gyorsabban és hatékonyabban kell reagálnia a nemzetközi kihívásokra, miközben a tagjelölt országok számára továbbra is világos csatlakozási perspektívát kell biztosítani. Alexander Vučić szerb köztársasági elnök bejelentette, hogy fontolgatja a miniszterelnöki tisztségre való jelöltséget, és tervei között szerepel az is, hogy mandátumának lejárt előtt lemondjon köztársasági elnöki megbízatásáról. A szerb elnök a Belgrádi Rádió 1-es csatornájának nyilatkozva elmondta, lemondása akár a következő 3-4 hónapban, vagy akár annál korábban is megtörténhet. A miniszterelnöki jelöltséggel kapcsolatban közölte, a kormánypárton belül nap mint nap mérlegelik ezt a lehetőséget. Hozzátette, hogy a témáról fontos egyeztetéseket folytatnak a párt vezetésében. Bejelentette azt is, hogy a szerb haladó párt június 27-én Belgrádban tartandó nagygyűlésén ismerteti majd a választásokon induló lista nevét. Megegyezésre jutottak a MOL-lal, sikeresen lezárták az összes nyitott kérdést, közölte a szerb energetikai miniszter. Dubravka Gyildovics Handanovic kiemelte, kompromisszumos megállapodásra jutottak a Szerbia és a MOL közötti részvényesi szerződést illetően. Ezek szerint, amennyiben a Gazprom nyelv szerződést köt a MOL-lal, a NIS-ben lévő 56,15%-os részesedésének eladásáról, és az amerikai külföldi vagyonokat ellenőrző hivatal jóváhagyja a tranzakciót, Szerbia további 5%-nyi részvényt vásárol meg a NIS-ben. Ez további jogokat biztosít majd az ország számára a döntések meghozatalában vagy megakadályozásában. Újabb feszültség alakult ki a szerbiai tejágazatban, miután a tejfeldolgozók ismét csökkentik a felvásárlási árakat, miközben a bolti árak nem változnak. Újabb feszültség alakult ki a szerbiai tejágazatban, miután a tejfeldolgozók ismét csökkentik a felvásárlási árakat, miközben a bolti árak nem változnak. A termelők szerint ez súlyos veszteségeket

0: Közben.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 15 fok van, és gyenge délnyugati szél fúj. Jelentős lehűlés és csapadék ért el Vajdaságot. A front hatására eső, záporok, zivatarok, valamint jelentős lehűlés tapasztalható. Az időjárás változás mérsékelt, helyenként erős északnyugati szél kíséri. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 fok körül alakulhat.

0: Friss hírek minden órában.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: 107,1 MHz.
1: Reklám következik.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
0: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
4: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
5: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
6: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
5: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
6: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
5: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
7: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
8: Reklámot hallottak.
9: Társadalmi célú felhívás.
10: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063 8896 098-as telefonszámon kapható. 063 8896 098. Fit program. Kaland, közösség, kihívás.
7: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: zöld el a nyárfa az ablak előtt, de látod a mottan a téli világot, már hótakará el a bércitetőt. Csak én ülök ébren, félig szív cigarettát érzek a számban, a csókod íze helyett.
1: A csókod íze helyett.
0: És nem jön az álom, az enyhet adó, és nem tudok én meghalni se, élni se nélküled én már.
1: Élni se nélküled én már.
0: Én nem tudom mi ez, de jó nagyon. Fájás a édes, hadd fájjon. Hagyom, ha balgaság, ha tévedés legyen. Ha szerelem, bocsásd ezt meg nekem.

testanyugam. Szeretlek, szeretlek, szeretlek, egész nap kutatlak, kereslek, egész nap sírok a testedért. Szomorú kedves a kedvesért, úgy élsz bennem, akár a vérem, nyitott szememben a világ fájdalmai, a létezésben, vagy épp üvegben a szilánk. Köröttem kusza az élet, kusza

0: Belünk teljes lesz a kép.
1: Mozaik.
2: Hallgasson bennünket.
3: A 107,1-en.
4: Mozaik.
5: Minden terítékre kerül.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-es hullámhosszán. A mikrofonnál Anos Beatrix, a fal túloldalán pedig Váradi Valentin válogatja önök számára a legjobb zenéket. Köszönjük, hogy bennünk választottak. Köszönjük, hogy bennünket választottak. Ma június 11-e van, a barnabások, a barnák, a roxánok és a tulipánok ünneplik ma a névnapjukat. Ezúton is szeretettel köszöntjük őket innen a stúdióból. Az ünnepelteknek, akik a születésnapjukat ünneplik, legyen szép napjuk és örömteli az ünneplés. A következő órákban a Mozaikkal jelentkezünk egészen 14 óráig. Műsorunkban beszélgetünk a Zentai Tiszavirág Fesztivál keretében megrendezésre kerülő Kárpát-medencei értékbemutató napról, valamint a Duhajzenekar hétvégi palicsi lemezbemutató koncertjéről is. Tartsanak velünk a folytatásban is, hiszen érkezik a legfrissebb időjárás előrejelzés, a határátkelők aktuális helyzete, közlekedési és rendőrségi információk, valamint számos további érdekesség itt a Szabadkai Magyar Rádió műsorán.

0: Minden, ami érinti önöket. Egy helyen.
1: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
2: Ráadásként régiós slágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
3: Eszményi Viktória vidéki lány vagyok slágerét hallhatták az imént, most pedig közérdekű információ következik. Karbantartási munkálatok miatt ma 9 és 13 óra között szünetel az áramszolgáltatás Radanovácon a testvériség egység körút 62 és 82, valamint 119 és 181-es számok közötti szakaszán. A szabadkai vízművek és csatornázási kommunális közvállalat pedig arra hívja fel a figyelmet, hogy a Sétaerdő helyi közösség területén a vízvezeték hálózaton végzett munkálatok miatt reggel 8 és 14 óra között szünetelni fog a vízszolgáltatás a Tito Marsal sugárúton, a páratlan oldalon, a Szép Ferenc utcától a Jugovics Fivérek utcáig, valamint a Jugovics Fivérek utcában az Erdő utcától a Kragujevácz áldozatok utcáig. Szükség esetén vízleállás is történik, és szünetelhet a vízszolgáltatás, valamint csökken a víznyomás, illetve átmenetileg zavaros lehet a víz. A szolgáltatók a fogyasztók megértését és türelmét kérik. De ne menjenek messzire, hamarosan újabb érdekes témákkal és hasznos információkkal jelentkezünk.

0: ajánló következik. 13. Palicsi Magyar Sokadalom.
1: Június 13-án és 14-én a Palicsi Nyári Szabadtéri Színpadon. Szombaton a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium ünnepi előadása után a Duhaj Zenekar mutatja be új Mozaik című lemezét. Vasárnap díszfelvonulás, néptánc és népzenei műsorok. A Garagúja Gólyalábas Kompánia előadása, este pedig táncház a Zagyva Bandával és a Duhaj Zenekarral.
0: Találkozzunk Palicson, ahol a hagyomány életre kell.
2: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
5: Szabadkai Magyar Rádió.
4: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
5: A 107,1-en.
4: SMR.
5: SMR.
4: Önnek szól.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
0: ön is. Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását is vállalják. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. 061-1-999-393 és 065-2-999-393. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható, 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es számon lehet, tehát megismétlem még egyszer, 062-92-84-531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró. Takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es telefonszámon lehet, 062-92-84-531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket is. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061-1-999-393-as, illetve 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Megismétlem még egyszer. 061-1-999-393, illetve 065-2-999-393. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060-14-10-223-as telefonszámon. 060-14-10-223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

Szabadkai Magyar Rádió. Most pedig közlekedési információ következik, ugyanis ha ma útra kelnek, érdemes fokozott figyelemmel közlekedniük. A rendőrök a tegnapi naphoz hasonlóan ma is intenzíven jelen vannak a környék útjain. Rendőri ellenőrzésre és sebességmérésre lehet számítani az autóbuszállomás környékén Szabadkán, illetve a Szabadkai zsinagógánál, valamint a Palics felé vezető úton a Kaszárnyánál. Ez mellett még Dusanovo és Tornyos között is lehet rendőri jelenlét. Közlekedjenek figyelmesen, türelmesen, és vigyázzanak magukra, valamint a többi közlekedőre is.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik. Mozaik. Színes hírek a szürke hétköznapokban.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
3: A folytatásban friss időjárással jelentkezem. Az éjszaka folyamán markáns hidegfront vonult át Vajdaság felett, amely véget vetett az elmúlt napok füllett nyárias melegének. Ma már jóval frissebb levegőre számíthatunk, a hőmérséklet is mindössze 17 és 20 fok között alakul. Az ablakból kinézve jelenleg is borongós az idő, bár a felhőzet nem lesz mindenütt zárt, így rövidebb időre a nap is felbukkanhat, előbukkanhat majd, de továbbra is kialakulhatnak helyenként futó záporok és zivatarok, ezért érdemes lesz esernyőt is magunknál tartani.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: hírműsorok óránként.
1: Programajánlatok,
2: határhelyzet,
1: időjárás,
3: közérdekű információk.
4: Itt az SMR-ben.
5: Rövidesen hírek következnek Maráci Barabás Mónika szerkesztésében, majd az Entai Tiszavirág Fesztivál program kínálatába nyerhetnek betekintést. Szó lesz a Kárpát-medencei értékbemutató napról, ahol a kulturális programok mellett hagyományos kézműves foglalkozások is várják majd az érdeklődőket. A rendezvény különlegessége, hogy a látogatók a Kárpát-medence különböző tájegységeinek értékeivel, népművészeti hagyományaival és mesterségeivel közelebbről is megismerkedhetnek. Maradjanak velünk a folytatásban is.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Varabás Mónika a mikrofonnál. Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök bejelentette, hogy fontolgatja a miniszterelnöki tisztségre való jelöltséget, és tervei között szerepel az is, hogy mandátumának lejárta előtt lemondjon köztársasági elnöki megbízatásáról. A szerb elnök a Belgrádi Rádió 1-es csatornájának nyilatkozva elmondta, lemondása akár a következő 3-4 hónapban, vagy akár annál korábban is megtörténhet. A miniszterelnöki jelöltséggel kapcsolatban közölte, a kormánypárton belül nap mint nap mérlegelik ezt a lehetőséget. Hozzátette, hogy a témáról fontos egyeztetéseket folytatnak a párt vezetésében. Bejelentette azt is, hogy a szerb haladó párt június 27-én Belgrádban tartandó nagygyűlésén ismerteti majd a választásokon induló lista nevét. Újabb feszültség alakul ki a szerbiai tejágazatban, miután a tejfeldolgozók ismét csökkentik a felvásárlási árakat, miközben a bolti árak nem változnak. A termelők szerint ez súlyos veszteségeket és ellehetetlenülést okoz, különösen a kisebb gazdaságoknál, amelyek egy része már 40-45 dináros literenkénti ár alatt dolgozik. A gazdák a kormány beavatkozását és védőintézkedéseket sürgetnek, de eddig nem született tartós megoldás. A termelők szerint a helyzet egyre fenyegetőbb az ágazat jövőjére nézve. Átlagosan mintegy 10%-kal emelkednek a jegyárak a belföldi vasúti forgalomban július 15-től, adta hírül a Srbijavoz. A drágulás az egyszeri menetjegyeket és a bérleteket is érinti. Ugyanakkor az éves bérletek, a helyfoglalások, valamint a csomag- és kerékpárszállítás díjai változatlanok maradnak. A társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy akik július 15-e előtt vásárolják meg jegyüket, azok számára a jelenlegi árak maradnak érvényben, még akkor is, ha az utazásra később kerül sor. A vasútársaság szerint az áremelés célja a szolgáltatások fejlesztése, az utaskomfort javítása, valamint az új vonatok beszerzésének és a vasúti infrastruktúra korszerűsítésének finanszírozása. Szombattól újra közlekedik a Bár-Szabadka-Bár nemzetközi szezonális vonat, közölte a Tanyug. A Montenegrói Vasúttársaság megerősítette, hogy az első járat június 12-én elindul Szabadkáról a tengerpart irányába. A Tara nevű nappali gyorsvonat szeptember 14-éig szállítja majd az utasokat. A nappali járatra kötelező a helyfoglalás, amelynek díja 3 euró. A jegyárak a relációtól függően változnak, Bár és Szabadka között 30 eurót 40 centet kell fizetni. A Magyar Kanizsai Önkormányzat idén összesen 3,6 millió dinárral támogatja a község területén működő művelődési egyesületeket. A pályázat keretében 18 szervezet kormányzat idén összesen 3,6

0: szárazságot a front hatására eső záporok, zivatarok, valamint jelentős lehűlés tapasztalható. Az időjárás változást mérsékelt, helyenként erős északnyugati szél kíséri. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 fok körül alakulhat.
1: Köszönjük, hogy ön is a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatja. Tartson velünk a folytatásban is.
2: 107,1. Reklám következik. Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024-4-150-150. 024-4-150-150.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
1: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Érdemes fülelni.
2: A Mozaik második órájába léptünk, ahogy ígértük, Tiszaparti Fesztivál hangulattal folytatjuk, amely idén is különleges programokat tartogat. A következő percekben egy olyan eseményről hallhatnak, amely a Kárpát-medence sokszínű kulturális örökségét hozza közelebb az érdeklődőkhöz. A téma kapcsán Kormányos Gyöngyit, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatóját kérdezem. Köszöntöm és üdvözlöm a műsorban.
3: Jó napot kívánok én, és köszöntöm nagy szeretettel a rádió hallgatóit.
2: Kezdjük talán azzal, hogy mit érdemes tudni a Kárpát-medencei értékbemutató napról, milyen értékek és hagyományok kerülnek idén a rendezvény középpontjába, és milyen programokkal készülnek a látogatók számára a nap folyamán.
3: A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és ezáltal a Vajdasági Magyar Értéktár először kapcsolódik a Tiszavirág Fesztiválhoz, és nagyon szépen köszönjük az idegenforgalmi szervezetnek is, Zentán Laskovics Kornél igazgató úrnak és munkatársainak, hogy befogadták ezt a rendezvényt. A Kárpát-medencei értékbemutató napra pénteken, tehát holnap kerül sor, mégpedig 17 és 21 óra között a Művész utcában, mert a Tiszavirág Fesztivál keretében először mutatkozunk be. Lesznek kiállítások, kézműves foglalkozások, valamint hagyományőrző programok. 17 és 21 óra között, ahogy említettem, várjuk a fiatalokat is nagy szeretettel, az óvodásokat és az általános iskola alsó tagozatos gyermekeit, hiszen kosárfonásra, gyöngyfűzésre, nemezelésre kerül sor, kipróbálhatják a kovács mesterséget is. Az a lényeg, hogy nem csak bemutatók lesznek, hanem a gyermekek saját maguk is részt vehetnek egy-egy kézműves foglalkozáson. Ennek az volt a célja, hogy népszerűsítsük a kézműves foglalkozások által a régi mesterségeket is, és hogy megmutassuk, hogy nem csak szórakozásból, hanem akár a későbbiekben tudatosan, foglalkozásszerűen is lehet egy-egy régi hagyományos mesterséggel foglalkozni.
2: Tehát akkor nem csak a családokat, a fiatalokat és mindenkit meg tud szólítani ez az esemény. Említsünk meg még néhány foglalkozást és mesterséget, amivel megismerkedhetnek majd a gyerkőcök és az érdeklődők.
3: Tehát holnapi nap folyamán 5 mesterséggel tudnak megismerkedni, ahogyan említettem már, de emellett nem csak a kicsiket várjuk, hanem azokat az érdeklődőket, akik szeretnék megismerni a Kárpát-medence kulturális örökségét, ahogy a bevezetőben elhangzott. Muravidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról, valamint Vajdaságból és Felvidékről mutatkoznak be az értéktárak, a települések értéktárainak képviselői, és a saját vidékük, a régiójuk egy-egy kulturális örökségét, népművészeti hagyományát fogják elhozni. Tehát például láthatók lesznek tiszamenti hímzések, fehér hímzések, Erdélyből kiváló hímes tojás gyűjtemény érkezik, a kárpátaljai magyar hímzőműhely díjazott alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők, mert igen színes lesz a program, a kiállítást tekintve az Érték utcában. Emellett, ahogy említettem, a Művész utcai színpadon bemutatkozik a Muravidéki Alkalmi Zenekar, örömzene, pengetős és vonós hangszerekkel, továbbá a Zentai Bodor Anikó Hagyományápoló Egyesület Rózsafa Zenekara, a Felvidéki Táncegyüttes, Szőttes Kamara Néptánc Együttes, valamint érkeznek még fellépők Szeszi Szent Györgyről, és őket is láthatja majd a közönség.
2: Tehát igazi különlegességekkel tudnak majd találkozni.
3: Azt szeretném elmondani, hogy a holnapi nap lesz a főbb esemény azzal, hogy a kiállítást még szombaton is megtekinthetik az érdeklődők. Ugye a Művész utcában a holnapi napra kaptunk időszámot a szervezőktől, ugyanakkor a kiállításokat ugyanúgy megtekinthetik a szombati napon is, egészen a kora délutáni időszaktól késő estig. A rendezvény célja egyébként az volt, hogy találkozási alkalmat biztosítsunk a Kárpát-medencében élő magyar közösségek közötti kulturális kapcsolatok erősítésére, és hogy lehetőséget teremtsünk arra, hogy a különböző régiók hagyományait, népművészeti értékeit népszerűsítjük és bemutathassuk.
2: Erre szerettem volna egyébként rátérni a következő kérdésemben, hogy miért olyan fontos ma a modern világban, hogy foglalkozzunk a helyi és nemzeti értékek megőrzésével, és minél szélesebb korosztály számára elérhetővé tegyük ezeket. Önnek erről mi a véleménye?
3: Tehát véleményem szerint a mai fiataloknak, nem csak a fiataloknak fontos megismerniük azt, hogy mivel rendelkezünk, milyen kulturális örökséggel rendelkezünk, hiszen a későbbiekben az ilyen jellegű találkozók, akár visszatérve egy picit, vagy visszautalva hagyományos kézműves mesterségek fennmaradására. Tehát ez egy értékteremtő munka, és a jelenkorban rá kell mutatnunk arra, hogy társadalmi megbecsülésnek örvendhet egy-egy ilyen munka, és akár a későbbiekben újabb szakmai és piaci kapcsolatoknak a kialakításához vezethet. És lehet, hogy lesznek olyan fiatalok, akiket a holnapi nap folyamán is megragadhatunk, akiknek az érdeklődését fölkeltheti egy-egy kézműves foglalkozás, vagy akár a népművészet, a néphagyomány, amely hozzájárul a magyar kultúra, magyar anyanyelv ápolásához. Én ezt nagyon fontosnak tartom, különösen a mai világban, amikor igen nagy a mobilitás, az elvándorlás, de még azok is, akik itt maradnak, helyben maradnak, fontos, hogy a mi kis közösségünk összetartson, és hogy ezáltal erősítsük és örökítsük meg, vagy vigyük tovább a saját hagyományainkat és kulturális örökségünket.
2: Végezetül kérem, csak foglalja össze, mikor és hol várják pontosan az érdeklődőket?
3: Az érdeklődőket a holnapi nap folyamán a Tiszaparton, pontosabban a Művész utcában, a zentaiaknak is, akik a környék településéről érkeznek, mert így ismerhetik, hogy a Kasztrum utcája, a régi szórakozóhely Kasztrum utcájában várjuk azokat, akik szeretnék megtekinteni a Kárpát-medencei értékbemutató napunkat. Holnap 17 órától várjuk már az érdeklődőket, körülbelül 8:30 vagy este 9 óra magasságáig, addig tart a program. Azt szeretném még elmondani, hogy az Agrárminisztérium Hungarikum főosztályának a támogatásával, valamint a Csóri Sándor programnak a támogatásával valósul meg az esemény. És a pénteki napot követően szombaton, kora estétől, tehát 17 órától egészen késő estig várjuk az értéktár kiállítással azokat, akik szeretnének betekinteni a Kárpát-medence kulturális örökségébe.
2: A hétvégén tehát érdemes zentát választani úti célnak, hiszen a Tisza Virág Fesztivál keretében értékek, hagyományok és közösségi élmények fognak találkozni egy helyen. Köszönjük szépen Kormányos Gyöngyinek, hogy mindezt megosztotta velünk.
3: Mi is nagyon szépen köszönjük. Minden jót kívánok, viszont hallásra!

0: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
1: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
1: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
1: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
1: Ma hozzák a 7 napot.
2: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletre.
2: Részletre.
1: A 107,1 MHz-en.
3: Mielőtt tovább haladnánk, néhány szóban az orvos-meteorológiai helyzetről is beszámolnék. A térségünk fölött átvonuló hideg front rendkívül gyors változást hozott az időjárásban. Gyakorlatilag egyetlen éjszaka leforgása alatt zuhant vissza a hőmérséklet a korábbi 30 fok körüli nyári melegből 16-17 fokos értékekre. A mai napon is csupán 20 fok körül alakulnak a legmagasabb nappali hőmérsékletek. Az ilyen hirtelen lehűlés megterhelheti a szervezetet, különösen a frontra érzékenyek esetében. Gyakoribb lehet ma a fejfájás, a fáradékonyság, az ingerlékenység, valamint az ízületi panaszok erősödése. A szakemberek fokozott odafigyelést, elegendő pihenést és megfelelő folyadékpótlást javasolnak.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán.
3: A régi zenék hullámhosszán.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Tartsanak velünk.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Hamarosan jelentkezik a Déli Híradó a nap legfontosabb eseményeivel, a Híradó után pedig visszatérünk a Mozaikkal, és már is a nyári vakáció világába kalauzoljuk Önöket. Szó lesz egy különleges angol nyelvi táborról is, amellyel a KNESA készül az érdeklődők számára. Ne menjenek messzire, a Déli Híradó után is érdemes lesz velünk tartani, hasznos információkkal és érdekes témákkal folytatjuk.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió. A régi zenék otthona. A régi zenék otthona. A régi zenék otthona.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
2: Médiatámogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. A híradó témái közül kiemeljük. Alekszandr Vucic ismét miniszterelnök lenne. Új szabályokat javasolna a jövőbeni bővítésekhez az Európai Unió 5 tagállama. Megegyezésre jutottak a MOL-lal, sikeresen lezárták az összes nyitott kérdést. Újabb feszültség alakult ki a szerbiai tejágazatban, miután a tejfeldolgozók ismét csökkentik a felvásárlási árakat. 10%-kal drágul a vonatjegy. Egy asztalnál a vajdasági magyar politikai élet meghatározó szereplői a közbeszédben. És ma kezdődik a foci VB. Jönnek a részletek. Alekszandr Vucic szerb köztársasági elnök bejelentette, hogy fontolgatja a miniszterelnöki tisztségre való jelöltséget, és tervei között szerepel az is, hogy mandátumának lejárta előtt lemondjon köztársasági elnöki megbízatásáról. A szerb elnök a Belgrádi Rádió 1-es csatornájának nyilatkozva elmondta, lemondása akár a következő 3-4 hónapban, vagy akár annál korábban is megtörténhet. A miniszterelnöki jelöltséggel kapcsolatban pedig közölte, a kormánypárton belül nap mint nap mérlegelik ezt a lehetőséget. Hozzátette, hogy a témáról fontos egyeztetéseket folytatnak a párt vezetésében. Bejelentette azt is, hogy a szerb haladó párt június 27-én Belgrádban tartandó nagygyűlésén ismerteti majd a választásokon induló lista nevét. Új szabályokat javasolna a jövőbeni bővítésekhez az Európai Unió 5 tagállama. Franciaország, Németország, Belgium, Luxemburg és Hollandia szerint a megváltozott geopolitikai helyzet miatt szigorú feltételekre van szükség az új tagországok esetében. A közös dokumentum alapján ideiglenesen korlátoznák az új tagállamok szavazati jogát, emellett új mechanizmusokat vezetnének be a jogállamiság és az uniós értékek védelmére. A javaslattevők szerint az EU-nak gyorsabban és hatékonyabban kell reagálnia a nemzetközi kihívásokra, miközben a tagjelölt országok számára továbbra is világos csatlakozási perspektívát kell biztosítani. Megegyezésre jutottak a MOL-lal, sikeresen lezárták az összes nyitott kérdést, közölte a szerb energetikai miniszter. Dubravka Djedovic Handanovic kiemelte, kompromisszumos megoldásra jutottak a Szerbia és a MOL közötti részvényesi szerződést illetően. Ezek szerint, amennyiben a Gazprom nyert szerződést köt a MOL-lal a NIS-ben lévő 56,15%-os részesedésének eladásáról, és az amerikai külföldi vagyonokat ellenőrző hivatal jóvá hagyja a tranzakciót, Szerbia további 5%-nyi részvényt vásárol meg a NIS-ben. Ez további jogokat biztosít majd az ország számára a döntések meghozatalában vagy megakadályozásában. Újabb feszültség alakult ki a szerbiai tejágazatban, miután a tejfeldolgozók ismét csökkentik a felvásárlási árakat, miközben a bolti árak nem változnak. A termelők szerint ez súlyos veszteségeket és ellehetetlenülést okoz, különösen a kisebb gazdaságoknál, amelyek egy része már 40-45 dináros literenkénti ár alatt dolgozik. A gazdák a kormány beavatkozását és

0: jegyeket és a bérleteket is érinti. Ugyanakkor az éves bérletek, a helyfoglalások, valamint a csomag- és kerékpárszállítás díjai változatlanok maradnak. A társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy akik július 15-e előtt vásárolják meg a jegyüket, azok számára jelenlegi árak maradnak érvényben, még akkor is, ha az utazásra később kerül sor. A vasúttársaság szerint az áremelés célja a szolgáltatások fejlesztése, az utaskomfort javítása, valamint az új vonatok beszerzésének és a vasúti infrastruktúra korszerűsítésének finanszírozása. A szecesszió nem csak építészeti stílus, hanem kulturális örökség is, amely máig meghatározza Szabadka arculatát. A szecesszió világnapja alkalmából szervezett rendezvénysorozat keretében szakmai előadásokkal, kiállításokkal és közösségi programokkal idézik fel a korszak értékeit. Ünnepi konferenciát is tartottak a Városháza dísztermében. A szépség mindennapjai, nők, művészet és életérzés a szecesszió korában címmel. Rózsa Krisztina riportja.
1: A konferenciát megnyitó beszédeket követően több szakértő is előadást tartott, különböző nézőpontokból közelítették meg a századforduló egyik legmeghatározóbb művészeti irányzatát. Valkai Zoltán a Magyar Kanizsai Tulipános Házak építészeti örökségét mutatta be, különös figyelmet szentelve a Szappanos házra.
2: A helyi rajztanár Szappanos Béla saját házáról fogok beszélni, melyben a napgéniusz nem csak a szűrmintázat levetítése, mert ugye a virág, mint stílus jelző, az alföldi virágmintás szecesszióra jellemző, hanem a napgéniusznak az áttételes, kicsit polgáriasabb.
1: Biacsi Karolina volt, aki a palicsi emlékkú történetét és restaurálási folyamatát ismertette, amelynek folyamatai áprilisban kezdődtek meg. Az emlékkút 114 éve épült, és több mint 31 éve volt utoljára felújítva.
3: Mi összesen 4 hónapot láttunk erre előre időintervallumban. Természetesen ezt megelőzte a tervezés, illetve folyamatosan zajlik a levéltár és egyéb anyagoknak is a kutatása, az eredeti állapotot tekintve, úgyhogy itt sikerült is eredményeket elérni, és ezen eredmények formájában kijelenthető, hogy az eredeti szecessziós Jakab Dezső Komor Marcell kutat állítjuk vissza eredeti formájában, az eredeti szövegezésekkel.
1: A világnappal többi között azt is felidézi a város, hogy 2013-ban csatlakozott az Európai Szecessziós Városok Hálózatához. Góli Csilla, Szabadka alpolgármestere.
4: Az idei azért kicsit formabontóbb rendezvénysorozat, mert nem csak a szakmai közönségre igyekeztünk fókuszálni, tehát nem csak szakmai előadások lesznek, hanem igyekeztünk egy szélesebb körű közönséget megszólítani. Lesznek gyermekfoglalkozások, kis kiállítások is.
1: Szabadka a szecessziós építészet egyik kiemelkedő központja, amelynek városképét ma is meghatározzák a 19. század végén, de már az új évszázad elején emelt épületek, mint például a Városháza vagy a Szabadkai Zsinagóga. Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke.
5: A mi dolgunk ma pedig az, hogy ezt a szépséget, ezt megőrizve, feldolgozva továbbadjuk, azért, hogy aki esetleg 100 év múlva sétál Szabadka főterén, vagy ejt egy sétát Paricson, az ugyanazt a szépséget, ugyanazt az életérzést érezhesse, ugyanazt a megelégedést és boldogságot, amit mi szabadkaiak és ide látogatók, akik tisztelik a várost, szeretik a várost és gyönyörködnek ebben a fantasztikus épített örökségben.
1: A szecesszió világnapjához kapcsolódó programsorozat péntekig tart, a rendezvények csütörtökön és pénteken is folytatódnak.
0: Facebook posztok helyett élő vita. A Pannon RTV közbeszéd évadzáró adásában egy asztalhoz ülnek a vajdasági magyar politikai élet meghatározó szereplői, hogy ütköztessék véleményüket a közösséget érintő legfontosabb kérdésekről. A stúdióba érkezik dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Sorányi Zoltán, a Vajdasági Magyar Plénum elnöke, Csonka Áron, a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke, valamint Rózsa Zsombor, a Vajdasági Magyar Újrakezdés Koordinációs Testületének elnöke. Érvek, eltérő álláspontok és valódi közéleti vita. Ez várja a nézőket hétfőn 18 óra 10 perctől a közbeszéd évadzáró adásában a Pannon Televízióban. Lobod Árpádot, szerkesztő műsorvezető.

0: hangját hallják.
1: Ez egy rendhagyó közbeszéd lesz, eddig közéleti témákra koncentráltunk, most pedig politikai témákra, olyan témákat fogunk kitárgyalni, amelyek húsba vágó kérdésnek bizonyulnak a vajdasági magyarság jelenében és a jövőjére vonatkozóan. Megpróbálunk egy olyan struktúrát létrehozni, hogy minden meghívott vendégünk, minden politikai vezető arányos mértékben tudja elmondani véleményét, fogalmazzon meg kritikát, illetve tudjon válaszolni az általa képviselt vélemény kritikájára.
0: Sport. Ma kezdődik a foci világbajnokság. A rendezvénynek egyszerre három ország, az Amerikai Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont. A nyitó mérkőzést Mexikóvárosban tartják, míg a döntő New Yorkban lesz. Ma este 9 órától a társházigazda Mexikó és Dél-Afrika csapata csap össze. A 2026-os 23. futballvilágbajnokság július 19-éig tart. A pontos idő 12 óra 10 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Vadászkürtök a Szecesszió világnapja alkalmából szervezett különleges hangversenyen Szabadkán. Zárult a bútorfestő szakkör Úbecsé. Jönnek a részletek. Az Amikor megszólalnak a Vadászkürtök című koncerten, orgona, üst, dob és vadászkürtök hangja csendült fel tegnap este a Szabadkai Zsinagógában, ahol a közönség a klasszikus zene legismertebb szerzőinek műveit hallhatta a Szecesszió világnapja alkalmából szervezett különleges hangversenyen. A koncerten a vajdasági vadászkürtösök léptek fel Kornélié Vizin orgona művésszel és Gorán Evétovics üsdobossal, Paskó Csaba vezénylete mellett, Csernai Panna és Fackovics Melissa Jolát összeállítása.
2: Vadászkürtök, orgona és üsdob különleges összhangja töltötte meg szerda este a Szabadkai Zsinagógát a Szecesszió világnapja alkalmából. A koncert műsora több zenei korszakot is felölelt. A hangverseny különlegessége a Szent Hubertus látomása című mű ősbemutatója volt, amelyet Béla Anisics kifejezetten erre az alkalomra írt. A koncert klasszikus repertoárból áll össze, vagyis barokk zeneszerzők művei csendülnek fel, mint Bach és Handel alkotásai. A romantika korának zeneszerzői közül Mendelssohn, Bruckner és Rheinberger művei ugyanakkor felhangzanak, ahogyan az a koncert elején is hallható, a vadászirodalomhoz kapcsolódó darabok is. A Szabadkai Zsinagóga amellett, hogy idegenforgalmi látványosság és a világ minden tájáról látogatják, a város egyik fontos kulturális helyszíne is. Az idei a Szecesszió világnapjához kapcsolódó hangversenyt a Szabadkai Zsinagóga alapítvány szervezte. Illés Hajnalka, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány koordinátora.
3: Idén hatalmas megtiszteltetés számunkra, hogy a városi rendezvénysorozat szerves részeként szervezhetjük meg ezt a hangversenyt. A hangverseny egy ünnepi hangulatot fog idézni, egy monumentalitást, ugyanis megszólalnak a vajdasági vadászkürtök, és a Szabadkai Zsinagóga Wegenstein orgonája is, ami ilyenkor szokott minden évben megszólalni, természetesen más hangversenyek alkalmával is megszólal, de ilyenkor főszerepet is kap. Az idei évben a fuvósok kaptak főszerepet.
2: Az intézmény következő rendezvénye a Városnapi koncert lesz, amelyet augusztus 27-én rendeznek meg.
0: Az Óbecsei Tán emlékházban júniusban zárult a bútorfestő szakkör, amely tavaly novemberben indult útjára. A résztvevők két hetente találkoztak, hogy megismerkedjenek a Kárpát-medence különböző tájegységeinek díszítő motívumaival és festési technikáival. Horváth Kátai Orchidea tudósít.
4: A foglalkozások egyik résztvevője, Kovács Franciska tanító szerint a népművészet eddig sem állt távol tőle, a szakkör azonban számos új ismerettel gazdagította. A megszerzett tudást a jövőben az iskolai rajzórákon is szeretné hasznosítani, hiszen a népi kultúra fontos része a mindennapi pedagógiai munkájának. Kovács Franciska, az Óbecsei Petőfi Sándor általános iskola tanítónője.
5: Én is részt vettem ezen a bútorfestő szakkörön. Engem már kiskorom óta érdekel a népművészet világa, néptánccal, népzenével, népénekkel foglalkozom, és természetesen mindennek része a népi kézművesség is, így nem állt tőlem távol ez a világ, de viszont nagyon sok újdonságot megtanultam ezen a szakkörön, a festési technikákkal kapcsolatban, motívumvilággal, még pontosabban. És érdekesség, hogy amit itt elsajátítottam, abból már úgy a fejemben elképzeltem, hogy mi az, amit majd a gyerekekkel is az iskolában tudunk alkalmazni, például rajzórákon. Nem mellesleg most éppen itt vannak a gyerekeim is az osztályból, hiszen népi játékokat, népi énekeket fognak előadni, mert nekünk a mindennapjainkat az iskolában is átszövi a népművészet.
4: A szakkör Gyurcsik Renáta vezette. A résztvevők összesen mintegy 20 leckén keresztül 10 különböző tájesség motívumkincsét dolgozták fel, festett kazetták és kisebb használati tárgyak díszítésével.
6: Ez a szakkör novemberben indult itt a Tanemlékházban Óbecsén, és most fejeztük be júniusban, körülbelül 2 hetente voltak foglalkozások, és minden alkalmon egy-egy tájegység szerint festettük meg vagy kazettákat, vagy pedig kisebb tárgyakat. Ez a program, az a szakkör, ez Magyarországról indult el, és az egész Kárpát-medencében el van terjedve. Ők biztosítsák az alapanyagot, azért, hogy itt az emberek megtarthassák ezeket a foglalkozásokat, abból a célból, hogy ismeretségek alakuljanak ki, barátságok és egy jó beszélgetések.
4: A bútorfestő szakkörön 5 személy vett részt. A több hónapon át tartó képzés során a hagyományos népi díszítőművészet elemeit sajátították el, miközben egy összetartó közösség is kialakult. A záró alkalom ünnepi hangulatát a gyerekek népi játékokkal és népdalokkal tették teljessé.
0: A pontos idő 12 óra 16 perc, híradót hallottak.
7: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van, és egy gyenge északnyugati szél fúj. Jelentős lehűlés és csapadék ért el Vajdaságot. A front hatására eső, záporok, zivatarok, valamint jelentős lehűlés tapasztalható. A hőmérséklet csúcsértékek 19 fok körül alakulhat. Holnap változóan felhőségboltra számíthatunk, a friss 10-14 fokos hajnalt követően délután 21 és 24 fok közé melegszik a levegő.
8: Hogy ne maradjon le semmiről,
9: hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
10: Aktuális, közérdekű, szórakoztató.
9: Szabadkai Magyar Rádió.
10: Reklám következik.
11: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk 3 generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
12: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
13: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
12: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
13: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
12: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
9: Reklámot hallottak.

0: A 70-es évek slágerei.
1: A 107,1 MHz-en, ahol
2: a zene minden.
3: A zene minden.
1: Hallgasson zenét velünk.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
2: Június 11-én a hivatalos deviza árfolyam szerint 1 euró középértéke 117 dinár 37 para, 100 forint 32 dinár 89 para, 1 svájci frank 127 dinár 27 para, 1 angol font 136 dinár kereken, az amerikai dollár középértéke pedig 101 dinár 62 para. Ez volt a valuták hivatalos középárfolyama a Szerbiai Nemzeti Bank adatai alapján.

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-3515, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-3515.
2: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
3: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
4: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
5: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
6: Dombos Fest 2026 Kishegyesen.
7: Június 25-e és 28-a között.
6: A zenei sokszínűség idén is garantált.
7: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
6: Várunk benneteket idén is a Dombos Festen.
8: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Ajánlót hallottak.
9: Mi szeretjük a retro zenéket,
10: mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
11: A Szabadkai Magyar Rádióban.
9: Ahol csak régi sláger megy. FM
11: 107,1.

0: az interneten is.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az egész családé.
3: A folytatásban a Pannon Televízió műsor ajánlójával jelentkezünk. Jelenleg 12 óra 40 körül járunk, Székelykonyha és Kert műsorunkat láthatják a Pannon Televízióban, majd a Közügyek magazin műsorunk ismétlése következik. Ezt követi 14 órától a Délbánát ízei gasztroműsorunk, főzőműsorunk, majd 14 óra 25 perctől Kalamár is, 15 órától Sztárportré, 16 órától Fit percek, aktív hétköznapok a Pannon Televízióval, majd tanuljunk szerbül, szerb nyelv alapjai kezdőknek és haladóknak. 17 órától Közelkép, Középbácskai Népművészeti Fesztivál zajlott Topolyán, majd 17.30-tól híradó és magazin műsorunk. Hírháttér műsorunk a Közügyek 18 óra 10 perctől és 19 óra 5 perctől Délbánát ízei. Ezt követi a Kalamár is, benne versek, prózai alkotások, majd 19.30-tól Szubjektív. 20 óra 40-től Élő örökség magyar népművészeti műsor, majd 21.35-től Jóformában és Jövő projekt, majd 22 óra 40-től Közügyek hírháttér műsorunk ismétlése.

Most pedig nézzük a határhelyzetet. Magyarország irányába kisebb határátkelőkön jelenleg 15-20 perces várakozási idővel lehet számolni. Kivételt képez ez alól a Királyhalom-Ásotthalom határátkelő, ahol információink szerint 25-30 percet is vesztegelhetnek az utazók. A Horgos-Röszke. Horgos 2 Röszke 2 átkelőnél torlódás alakult ki, 70 perces várakozásra kell készülni, míg a Horgos 1 Röszke 1-es határátkelőn akár másfél órás várakozás is előfordulhat. Szerbia irányába ugyanakkor a Border Watcher alkalmazás adatai alapján jelenleg 15-20 perces várakozásra kell számolni. Indulás előtt azonban továbbra is érdemes tájékozódni a legfrissebb információkról a határátkelőkkel foglalkozó Facebook csoportokban, illetve a különböző határfigyelő alkalmazások segítségével, hiszen a forgalmi helyzet rövid idő alatt is jelentősen változhat. A folytatásban az aktuális hírösszefoglalót követően két izgalmas programot is ajánlunk a figyelmükbe. Az óra első felében egy angol nyelvi táborral foglalkozunk, amely tartalmas kikapcsolódást és hasznos nyelvgyakorlási lehetőséget kínál a fiatalok számára magyar kanizsán, majd ezt követően pedig a Palicsi Magyar Sokadalom egyik kiemelt zenei eseményéről, a Duhaj zenekar lemezbemutató koncertjéről is hallhatnak részleteket. Nyár, közösség, élmények és zene, mindez a következő órában. Tartsanak velünk, mert érdemes.

0: ajánló következik.
1: Apa, anya, csak még egy kört, no!
2: Óriási szenzáció, tessék, csak tessék! Körhinta a 107,1 MHz-en!
3: Könnyed témák, aktuális hírek és színes programok a Szabadkai Magyar Rádióban hétköznaponként 16 és 20 óra között.
4: Körhinta!
2: Szálljanak fel önök is!
3: Ajánlót hallottak. Igazi zenészek. Legendás zenekarok.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1 MHz-en.
0: 107,1.

0: Reklám következik.
1: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A Szabadkai Magnotronban óriási TV választék vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
3: 13 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Hírek.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Maráci Varabás Mónika a mikrofonnál. Alekszandr Vučić szerb köztársasági elnök bejelentette, hogy fontolgatja a miniszterelnöki tisztségre való jelöltséget, és tervei között szerepel az is, hogy mandátumának lejárta előtt lemondjon köztársasági elnöki megbízatásáról. A szerb elnök a Belgrádi Rádió 1-es csatornájának nyilatkozva elmondta, lemondása akár a következő 3-4 hónapban, vagy akár annál korábban is megtörténhet. A miniszterelnöki jelöltséggel kapcsolatban közölte, a kormánypárton belül nap mint nap mérlegelik ezt a lehetőséget. Hozzátette, hogy a témáról fontos egyeztetéseket folytatnak a párt vezetésében. Bejelentette azt is, hogy a szerb haladó párt június 27-én Belgrádban tartandó nagygyűlésén ismerteti majd a választásokon induló lista nevét. Újabb feszültség alakul ki a szerbiai tejágazatban, miután a tejfeldolgozók ismét csökkentik a felvásárlási árakat, miközben a bolti árak nem változnak. A termelők szerint ez súlyos veszteségeket és ellehetetlenülést okoz, különösen a kisebb gazdaságoknál, amelyek egy része már 40-45 dináros literenkénti ár alatt dolgozik. A gazdák a kormány beavatkozását és védőintézkedéseket sürgetnek, de eddig nem született tartós megoldás. A termelők szerint a helyzet egyre fenyegetőbb az ágazat jövőjére nézve. Átlagosan mintegy 10%-kal emelkednek a jegyárak a belföldi vasúti forgalomban július 15-től, adta hírül a Srbijavoz. A drágulás az egyszeri menetjegyeket és a bérleteket is érinti. Ugyanakkor az éves bérletek, a helyfoglalások, valamint a csomag- és kerékpárszállítás díjai változatlanok maradnak. A társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy akik július 15-e előtt vásárolják meg jegyüket, azok számára a jelenlegi árak maradnak érvényben, még akkor is, ha az utazásra később kerül sor. A vasútársaság szerint az áremelés célja a szolgáltatások fejlesztése, az utas komfort javítása, valamint az új vonatok beszerzésének és a vasúti infrastruktúra korszerűsítésének finanszírozása. Szombattól újra közlekedik a Bár-Szabadka-Bár nemzetközi szezonális vonat, közölte a Tanyug. A Montenegrói Vasúttársaság megerősítette, hogy az első járat június 12-én elindul Szabadkáról a tengerpart irányába. A Tara nevű nappali gyorsvonat szeptember 14-éig szállítja majd az utasokat. A nappali járatra kötelező a helyfoglalás, amelynek díja 3 euró. A jegyárak a relációtól függően változnak, Bár és Szabadka között 30 eurót 40 centet kell fizetni. A Magyar Kanizsai Önkormányzat idén összesen 3,6 millió dinárral támogatja a község területén működő művelődési egyesületeket. A pályázat keretében 18 szervezet részesül támogatásban, melyek összege az egyesületek létszámától és tevékenységi körétől függően 50 ezer és 450 ezer dinár között mozog. A támogatás jelentős részét az egyesületek működési költségeinek fedezésére fordítják.
3: időjárás.
6: Jelentős lehűlés és csapadék ért el Vajdaságot, a front hatására eső, záporok, zivatarok, valamint jelentős lehűlés tapasztalható. Az időjárás változást mérsékelt, helyenként erős északnyugati szél kíséri. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 fok körül alakulhat.
5: Ne maradjon le a fontos dolgokról!
0: Hallgasson bennünket!
2: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
0: Részletről részletre a Régió Rádióban is.

0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
1: A Mozaik utolsó órájába érkeztünk, a nyári szünet közelettével sok család keresi azokat a programokat, amelyek egyszerre nyújtanak kikapcsolódást, élményt és hasznos tudást is a gyerekek számára. A Knesa Oktatási és Művelődési Intézmény egy különleges játékos angol nyelvi kalandhéttel készül, hogy mit tartogat a résztvevőknek ez az egyhetes program, és hogyan válhat a nyelvtanulás valódi élményé, arról Kalmár Ákossal, a Knesa Oktatási és Művelődési Intézmény munkatársával beszélgetek. Üdvözöllek a műsorban.
2: Üdvözöllek én is téged, és köszöntöm a rádióhallgatókat is.
1: Először is kezdjük talán azzal, hogy miben lesz más ez az angol nyelvi tábor a hagyományos nyelvtanfolyamokhoz képest.
2: Hát először is már az elnevezésében is más, ugye angol játékos kaland hétről beszélhetünk, ami azt jelenti, hogy szakítunk a klasszikus iskolai és tantermi keretekkel. Hát el kell mondani, hogy a nyár közepére az a gyerekek teljesen jogosan elfáradnak, már az egész éves iskolai hajtásról kötöttségektől, és hogy egy olyan játékos csapatversenyeken alapuló foglalkozást tudunk nyújtani, amiben már a egyrésztről az is egy különbség, hogy a Knesa teljes területét be fogjuk lakni, de hogy ezen a csapatversenyeken keresztül, kötetlenségen keresztül egyfajta játékos angol tudáshoz tudnak a gyermekek jutni, és ahogy említettem is, hogy a Knesa teljes területe, hogy mondjam, a bevetésre kerül.
1: Izgalmasan hangzik ez nagyon.
2: Igen, és már mondom is, hogy pontosan, hogy még izgalmasabbá tegyem. Tehát egyrészt egy kis foglalkozás lesz a számítógépes teremben, hiszen a technológia, technika használata a gyerekeknek nagyon izgalmas, élnek is ezzel. Na de a hagyományos nyelvi terem se lesz parlagon, viszont ami érdekes az, hogy ki fogunk vonulni az intézmény udvarába, és hát még a színház terem is bevonásra kerül, amiből majd a későbbiekben részletesebben is fogok beszélni.
1: Aki látta a plakátot, az tudja, hogy beszédközpontú és kommunikáción alapuló megközelítés is szerepel a plakáton. Mit jelent majd ez a gyakorlatban?
2: Hát ez azt jelenti, hogy nem száraz nyelvtani szabályok kapcsán gondolkodunk, hanem az lenne a fontos, hogy a gyerekek merjenek megszólalni, és egy olyan biztonságos, támogató, vidám környezetet teremteni, ahol a gyerekek észrevétlenül is játék közben megjön a kedvük ahhoz, hogy beszélni tudjanak. És hát azt el kell mondani, és hát ez egy ilyen, hogy így mondjam, megíratlan motto is, hogy az angol az nem egy kötelező tantárgy, hanem egy nagyon szuper eszköz a kommunikációra.
1: Igazi kalandhét lesz ez, a színházi kincskeresés és maga a kódfeltörés is különösen izgalmasan hangzik, de hogyan kapcsolódnak ezek majd az angol nyelv tanulásához?
2: Hát ezt el tudom mondani, hogy amik a kiegészítő programok, és a fő téma az a tenger és a nyár, tehát e köré fognak épülni a küldetések, különböző kiegészítők is programokkal, mint amilyen a Kahoot játék, vagy szókincsfejlesztő kártyajátékok, bizonyos mozi részleteknek a hallás utáni megértése. De ami a színházi kincskeresést illeti, hát itt azt kell mondani, hogy itt nyomozásról van szó, természetesen angol nyelvű nyomozásról, ami azt jelenti, hogy az intézmény egyik pontjáról és a egyik pontjáról haladva másikra, tehát különösen a színház teremnek a kihasználásáról van itt szó, kincseknek a nyomára kell, hogy bukkanjanak kódfejtések során a társakkal együtt, tehát azt jelenti ez, hogy maga a kódfejtés is angol nyelven történik, vannak A és B opciók, innen csak az egyik helyes, el lehet indulni a másikon is, viszont akkor egy rossz irány lesz az, amire a fiatalok elindulnak, és vissza kell fejteni, hogy hol történt az a téves megfejtés, és hogy tudnak átigazolni, hogy így fogalmazzak, a másik irányba, ami meg a jó útra fog vezetni.
1: Mindez pedig angolul, tanulva, fejlődve. De milyen nyelvi szinttel érdemes érkezni magába a táborba? Azok is bátran jelentkezhetnek, akik még bizonytalanok az angol tudásukat illetően?
2: Abszolút. Tehát itt azért el kell mondani, és majd erről a végén mindenképpen szólni szeretnék, hogy főleg 10-12 éves korosztályról beszélünk. Tehát itt azért a nyelvvizsga szintek, hivatalos nyelvvizsga szintek még nem relevánsak. Tehát azt kell mondani, hogy mivel azért az angol nyelvet már tanulják a fiatalok, bárki számára nyitott, aki jó kedvel érkezik, és nem kényszerből, de hogyha véletlenül valakit kényszerítenének, az is csak jól járna ezzel a nyári izgalmas kalandhéttel. És a legfontosabb dolog, hogy mindenkinek legyen egy sikerélménye, és hogy nyitottsággal, kalandvággyal érkezzen meg.
1: És persze barátkozni is lehet. De akkor hány résztvevőt tudnak összesen fogadni, és mekkora érdeklődés mutatkozik már most a tábor iránt?
2: Igen, azt lehet mondani, hogy nagyon pozitívak a visszajelzések, van érdeklődés. Ennek ellenére ezzel együtt kis létszámú csoportokban szeretnénk dolgozni, dolgozunk is. Tehát ez a maximum 10-12 főről van szó. Azt látjuk, hogy ez a leghatékonyabb, legfókuszáltabb a gyerekekre, ez a kis csoportos foglalkozás. Úgyhogy továbbra is azt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy nyitott még a jelentkezés, és nagyon várjuk a jelentkezőket, tehát hogy bátorítom mindenkit, hogy ezért jöjjenek.
1: Arra is térjünk rá, hogy kik vezetik majd ezeket a foglalkozásokat?
2: Igen, Iván Tamara angol tanárnő fogja vezetni, kanizsaiak számára már ismert a neve, úgyhogy ő lesz az, aki a fő, hogy így mondjam, csapás vonalakat majd meg fogja szabni itt a kalandhét során.
1: Végezetül mondjuk el még egyszer, hogy mikor rendezik meg a tábort, kik jelentkezhetnek, és hol tudnak érdeklődni a szülők a részletekről.
2: Igen, már mondom is, tehát a jelentkezési határidővel kezdeném, mert ez itt már nagyon a nyakunkon van, június 15-e, tehát van még idő, lehet jelentkezni június 15-éig. A mobiltelefonszám 063 545 732-es, tehát 063 545 732, ez Iván Tamarának a telefonszáma, illetve mondanám az e-mail címet is, ez az eng@cnesa.rösö, tehát egyszer van ez, eng@cnesa.rösö, illetve még az intézmény, tehát magának a Knesának a Facebook oldalán is azért pörgetjük a kiírásokat, illetve hát ott is lehet még érdeklődni. Azt, amit fontosnak tartok elmondani, hogy maga a kalandhét július 20 és 24-e között történik, tehát ez 5 nap, 9-től 12-ig. És ami a gyermekek korát illeti, 10-től 12 éves gyermekeket várunk, tehát ez azt jelenti, hogy nagyjából 4-5 hatodik osztályosokra számítunk.
1: Hát akkor remélem, hogy van, aki kedvet kap majd ehhez az angol tanuláshoz és magához a táborhoz, és majd részt fog venni ezen az eseményen, programon, a Knesában. Köszönöm, hogy a vendégem voltál.
2: Köszönöm szépen én is, és várok mindenkit sok szeretettel.

Most pedig egy igazán különleges programajánlóval folytatjuk műsorunkat. Ismét útra kelt a vajdasági Vándormozi, hogy a legújabb magyar filmeket eljuttassa a vajdasági közönséghez. A Magyar Filmünnep keretében június 18-áig több településen várják az érdeklődőket népszerű magyar alkotásokkal. Ma például Bács-Fekete-hegyen a Csongor és Tünde, a Toldi, az Ember maradj, az Ákos sztori és az Eddig, valamint a Legény búcsú kerül majd műsorra. Június 16-án Zentán a Csongor és Tünde, a Toldi, a Most vagy soha és a Hogyan tudnék élni nélküled várja majd a nézőket. Június 17-én Újvidéken ismét a Csongor és Tünde, valamint a Semmelweis és a Hogyan tudnék élni nélküled lesz látható, míg június 18-án Csantavér ad otthont a programsorozat következő állomásának. A kínálatban családi animációs filmek, történelmi alkotások, dokumentumfilmek és közönség kedvenc vígjátékok egyaránt helyet kaptak, így minden korosztály találhat kedvére való mozi élményt.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását is vállalják. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. 061-1-999-393 és 065-2-999-393. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható, 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es számon lehet, tehát megismétlem még egyszer 062-92-84-531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró. Takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es telefonszámon lehet 062-92-84-531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket is. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061-1-999-393-as, illetve a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Megismétlem még egyszer. 061-1-999-393, illetve 065-2-999-393. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, ára 10.000 euró. További részletek a 060-14-10-223-as telefonszámon. 060-14-10-223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 00:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 21:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024 222 638-as számon. Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
4: Kultúra, sport, közélet.
5: Ez a Mozaik.
2: A Mozaik utolsó órájának második felében a hétvégén a Palicsi Magyar Sokadalom egyik kiemelt zenei programjaként lemezbemutató koncertet ad a Duhaj zenekar. Az új albumról, a készülődésről és a koncert részleteiről Vágó Kriszta beszélgetett Brezovszki Gergővel, a Duhaj zenekar vezetőjével. A beszélgetést hamarosan meghallgathatják, előtte azonban hangolódjunk egyben a témára és a koncert hangulatára, a zenekar egyik dalával, az interjút követően pedig ismét a Duhaj zenekar egy szerzeményével folytatjuk. Jó zene hallgatást kívánunk!

0: Lemezbemutató koncertre készül a Duhaj zenekar, mégpedig június 13-án a Palicsi Magyar Sokadalom keretein belül. Itt van velem a stúdióban, mégpedig Brezovszky Gergő, a Duhaj zenekar vezetője. Szia, köszöntelek!
1: Sziasztok!
0: Hát ez nem az első lemezetek. Mennyi idő telt el az első és a második között? Nagyon érdekes a címe, arra is aztán kitérünk.
1: 3 év telt el a két lemez között, meg a két lemezbemutató koncert között. Mozaik lett a címe. Ez onnan jött, hogy mi az egész Kárpát-medencének a területén való zenékkel foglalkozunk, ami egy igen sokszínű terület, sok etnikumot magába foglal, sok nemzetiséget, úgyhogy a magyar mellett, mint más népcsoportoknak a zenét is megszólaltatjuk, mint a szlovák, román, a falusi cigányzenét. És ahogy így néztük a számoknak az összetételét, azt láttuk, hogy tehát ami olyan egyéniségek maguk a számok, meg különböző karakterűek, hogy eléggé hasonlítanak azokra a tájegységekre, falvakra, hogy mennyire különböznek egymástól, és mégis egy Kárpát-medencét alkotnak, hasonlóképpen, mint ahogy a különböző formájú és színű kövek alkotnak a mozaikban egy egységes képet.
0: Tehát innen a cím. Na már most, hogyan állt össze a mostani lemez?
1: Mármint, hogy...
0: Zeneileg. Tehát, hogy igen, hogy hogyan választ, hogy ez a dal kerüljön bele, ez a dal, ez a dal, ez a dal.
1: Ez igazából kicsi földhöz ragadt meg egyszerű, szeretjük nagyon ezeket a zenéket, nagyon sokféle zenéket szeretünk hallgatni, illetve nagyon sokféle népzenét is, tehát nem csak magyar népzenét hallgatunk, tehát rengeteg féle, sőt Kárpát-medencén kívülit is, és amelyekre rábukkantunk, amelyeket legtöbbet hallhattunk, azokkal aztán elkezdtünk komolyabban foglalkozni, kutatómunkákat végezni, hogy akkor megismerjük jobban, és aztán be tudjuk mutatni az itthoni közösségnek is, mint mondjuk egy felvidéki, raszlavicai szlovák zenét, ami nincs messze a lengyel határtól, Raszlavica. Itthon nem nagyon hallható olyan zene, úgyhogy azt gondoltuk, hogy bemutatnánk nagyon szívesen.
0: Ha számszerűsíteni kellene, hány zeneszám kapott helyet a mostani lemezen, illetve néhány címet is azért áruljunk el is, hogy miről szólnak ezek a dalok?
1: Nos, 10 számunk van, mivel 10 éves a zenekar, úgyhogy ez a 10 éves jubileumra 10 számot gondoltunk mindenképp. Illetve a címek, vannak olyan cím is, hogy Bolond, van olyan cím, hogy Romani Mariachi. Ez egyébként honnan jött ez a cím, hogy hallgattuk a zenét, nem tudtunk még kitalálni, hogy mit adhatnánk neki, és hogy hallgattuk, hogy ez tényleg úgy szól, mint valami nem tudom, ilyen mexikói, ilyen gitáros zene, és nagyon megtetszett, és ugye szeretjük azt a zenét is, úgyhogy Mariachi címet adtuk neki. Miről szólnak a zenék egyébként? Az énekek, a dalok, ezek mind vagy népdalok, vagy pedig népies műdalok, tehát azoktól se tartózkodunk, illetve az egyéb elterjedt slágerzenéktől, amelyek elterjedtek a Kárpát-medencében, a magyar népzenében, illetve másik nemzeteknek a zenéjében.
0: Na már most nézzük a stúdió munkát, hogyan zajlott?
1: Szegeden vettük fel a lemezt, és az albumot, Velcsev Kostával, ő egy nagyon, nagyon jó szakember, meg tényleg jó volt vele a közös munka, szerettünk vele dolgozni, elég sokat dolgoztunk, tehát szerintem volt egy vagy másfél hónap, amíg eljártunk oda, és sok közreműködővel is dolgoztunk, mert ugye ez a 10 év alatt rengeteg zenész kollégával, baráttal ismerkedtünk meg, barátkoztunk össze, úgyhogy nagyon sokan szívesen vállalták a közreműködést, és egyébként meg egy nagyon, nagyon jó élmény volt maga a folyamat, tehát mikor elkezdtük, akkor így még nem láttuk nagyon a kiútot, hogy mikor lesz ennek, akkor mikor lesz ez teljesen meg. Viszont egyáltalán nem volt az, hogy akkor essünk túl rajta az érzés, hanem nagyon-nagyon jó szórakoztunk, nagyon jó történetek alakultak, akkor nagyon sokat tudtunk ott is haverkodni, úgyhogy ez igazából egy win-win helyzet volt.
0: Nézzük akkor, hogy ha jól tudom, akkor már egy lemezbemutató koncertetek volt, és most készültök a Palicsi Magyar Sokadalmon belül a második lemezbemutató koncertre. Az elsőnél mik voltak a tapasztalatok? És hol volt?
1: Az első az a Kosztolányi Dezső színházban volt itt Szabadkán, az igazából egy új dolog volt, tehát még nem volt ugye lemezbemutató koncertünk előtte. Nagyon, igazából egy jó élmény volt, nem volt egy hatalmas izgulás a részünkről, nekünk az már bejáratott volt, azt többször is előadtuk, ezt ugye még nem nagyon adtuk elő nagy közönség előtt, ezt még csak stúdióba, úgyhogy...
0: Hogy fogadta a közönség?
1: Az első lemez? Jó. Tehát tetszett az embereknek, nagyon jó élmény volt.
0: Ugye most várjátok majd az érdeklődőket, hol lesz?
1: Ez a nyári színpadon lesz Paricson, úgyhogy várunk mindenkit nagyon sok szeretettel.
0: Szombaton, tehát 13-án, ez most szombaton lesz tulajdonképpen. Hány órára várjátok az érdeklődőket?
1: 8:30-kor kezdődik a lemezbemutató koncert, előtte pedig a Békés Csabai Bartók Béla művészeti szakgimnáziumnak a növendékei fognak fellépni 6:30-kor.
0: Fiatal bandáról van szó a ti esetetekben, ugye a Duhaj zenekar esetében. Nézzük, hogy kik a tagok, azért ezt beszéljük át.
1: Most a jelenlévő a aktív tagok, 4-en vagyunk, öcsém nagybőgőzik, Bradoszky Balázs, Nyesbaku Ramona énekesünk, Kelemen Zsolt brácsázik, és én pedig hegedűn játszok.
0: Tehát várjátok az érdeklődőket, szeptember 13 szombat, nyári színpad Palics, mégpedig a palicsi magyar sokadalmon belül. Köszönöm szépen, Gergő, hogy itt voltál nálunk.
1: Köszönöm szépen.

A mozaik végéhez érkeztünk, ne kapcsoljanak el, hiszen a 14 órai híreket követően a Beszéljünk róla című műsor jelentkezik. Ezúttal Lackó Lénárddal, a Hét Nap grafikai szerkesztőjével beszélgetünk, aki nemrég a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületének év újságírója díjában részesült írott sajtó kategóriában. A vele készült beszélgetést egyébként ma este 19 óra 30 perctől a Szubjektív című műsorban is megtekinthetik a Pannon televízióban. 15 és 16 óra között a napindító témáit ismét teljük meg, mégpedig azzal, hogy ma kezdődött a labdarúgó világbajnokság, az esélyesekről, a torna érdekességeiről és a várható fejleményekről Tóth Tibor sportújságíró beszélgetett. Emellett a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképző kar felvételéről, a jelentkezés részleteiről és az aktuális képzési lehetőségekről is hallhatnak. 16 órától híradóval jelentkezünk, a mozaik után sem maradnak jó társaság nélkül, hiszen érkezik a Körhinta Búzás Zsuzsival. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! A technikai háttérért délelőtt Váradi Valentin felelt, a délutáni órákban pedig Farkas Ervin ügyel arra, hogy adásunk zavartalanul eljusson önökhöz. A mozaik szerkesztő műsorvezetője Annus Beatrix voltam. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the champions.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCC Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Alekszandar Vučić szerb köztársaság elnök bejelentette, hogy fontolgatja a miniszterelnöki tisztségre való jelöltséget, és tervei között szerepel az is, hogy mandátumának lejárta előtt lemondjon köztársasági elnöki megbizatásáról. A szerb elnök a Belgrádi Rádió 1-es csatornájának nyilatkozva elmondta, lemondása akár a következő 3-4 hónapban, vagy akár annál korábban is megtörténhet. A miniszterelnöki jelöltséggel kapcsolatban pedig közölte, a kormánypárton belül nap mint nap mérlegelik ezt a lehetőséget. Hozzátette, hogy a témáról fontos egyeztetéseket folytatnak a párt vezetésében. Bejelentette azt is, hogy a szerb haladó párt június 27-én Belgrádban tartandó nagygyűlésén ismerteti majd a választásokon induló lista nevét. Két nap alatt több mint 42 millió eurót fizettek ki az állattenyésztőknek a minőségi tenyészállatok után járó támogatások keretében, nyilatkozta Dragan Glamočić. A szermezőgazdasági miniszter kiemelte, hogy a következő napokban minden termelő megkapja a pénzt. Hozzátette, a pályázati felhívás május 18-án zárult le, az első kifizetések június 9-én kezdődtek, és eddig több mint 5 milliárd dinárt, azaz 42 millió eurót fizettek ki. A következő napokban pedig a többiek is megkapják a pénzt. A mezőgazdaság helyzetéről szólva a tárcavezető kiemelte, idén minden gyümölcsfaj kiváló termést és minőséget mutat, és a tavalyi évhez képest a terméshozam 50-100%-kal nagyobb a fajtától függően. Újabb feszültség alakult ki a szerbiai tejágazatban, miután a tejfeldolgozók ismét csökkentik a felvásárlási árakat, miközben a bolti árak nem változnak. A termelők szerint ez súlyos veszteségeket és ellehetetlenülést okoz, különösen a kisebb gazdaságoknál, amelyek egy része már 40-45 dináros literenkénti ár alatt dolgozik. A gazdák a kormány beavatkozását és védő intézkedéseket sürgetnek, de eddig nem született tartós megoldás. A termelők szerint a helyzet egyre fenyegetőbb az ágazat jövőjére nézve. 14. Leó pápa felavatta a Sagrada Familia Bazilika legmagasabb Jézus Krisztusról elnevezett tornyát tegnap Barcelonában. A katolikus egyházfő Antoni Gaudi építész halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szentmisét követően spanyolul és katalánul áldotta meg az épület tavasszal elkészült 172,5 méter magas tornyát. A misén 8000-en vettek részt, 4000-en az épületben, 4000-en pedig a szabadban kivetítőkön követték figyelemmel a szertartást. A Jézus Krisztusról elnevezett torony felavatásával még nem fejeződött be a Sagrada Familia építése, melynek alapkövét 1882-ben tették le.
7: Sport.
8: Ma kezdődik a foci világbajnoksága, a rendezvénynek egyszerre három ország, az Amerikai Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont. A nyitó mérkőzést Mexikó városban tartják, míg a döntő New Yorkban lesz. Ma este 9 órától a társházigazda Mexikó és Dél-Afrika csapata csap össze. A 2026-os 23. futballvilágbajnokság július 19-éig tart, és összesen 104 találkozó vár ránk az elkövetkező 39 nap során.
4: Időjárás.
8: Szabadkán és környéke jelenleg 16 fok van, gyenge délkeleti szél fúj és esik az eső. Holnap változóan felhőségboltra számíthatunk. A friss 10-14 fokos hajnalt követően délután 21 és 24 fok közé melegszik a levegő.
7: Egy óra múlva is
9: csak a legfrissebbek.
6: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A vajdasági magyarságot érintő témák:
1: környezetvédelem,
0: kultúra,
2: egészséges életmód,
0: közélet,
3: sport.
4: A 107,1 MHz-en,
1: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: A Vajdasági Magyar Újságírók Egyesülete idén is elismerte a szakma legkiemelkedőbb teljesítményeit. Az év újságírói díjat az írott sajtó kategóriában Lackó Lénárd, a Hét Nap grafikai szerkesztője vehette át. A szakmai pályáról, az alkotói munkáról és a rangos elismerésről és annak jelentőségéről Mecserik Anita kolléganőm kérdezte.
2: Mi sűrűn találkozunk azért a médiaházban, és most is a sűrű teendőit közül rántottunk ki az interjú erejéig. Először is az érdekelne, hogy hogy vagy, hogy telnek a napok, és hát mik az aktuális teendők az újságnál?
3: Hát a napok igen sok munkával telnek. Nem állunk le az újításokkal, nem sokára új dolgokat láthatnak majd az olvasók alapban, ezen dolgozunk jelenleg, úgyhogy egyáltalán nem unatkozunk, vagy unatkozom le, ha lehet így fogalmazni.
2: Egy kis idő azért elmúlt már a díjátadó óta, de én úgy gondolom, hogy egy emlékezetes napról van szó. Milyen érzés volt, amikor megtudtad, hogy a tiéd lesz a szóban forgó díj, illetve hogyan zajlott maga a díjátadó?
3: Mindenképpen nagyon megörültem neki. Ritkán fordul elő ugyanis, legalábbis ez az elmúlt években jellemző, csak hogy a sajtóban úgymond a háttérből, vagy a háttérben tevékenykedő dolgozókat díjazzák. Különösen nagy öröm volt számomra, hogy ilyen módon észrevették, vagy felfigyeltek a munkámra, és ezt ezzel a díjjal értékelték is.
2: Egy nagyon szép, színes és tartalmas karriert utatsz magad mögött, és magadénak. Picit kanyarodjunk vissza azért a kezdetekre, tehát gyerekként, fiatalként minek indultál, milyen tervekkel készültél a nagy életben?
3: Megboldogult nagymám mondta, hogy az első dolog, ami szerettem volna lenni, az űrhajós. De hát az mondjuk a mi térségünkből nem annyira jellemző, bár a mai világban ugye sem kizárt már, hogy ismerjük a közelmúlt történéseit. Igazából a számítógépek vonzottak gyerekkorom óta, tehát majdnem minden, ami a számítógéppel kapcsolatos. Ez nyilván fiatalkoromban kimerült a játékok terén, de hát aztán egyre inkább belevetettem magam a dolgokba, és hát maga a rendszer, maga a működés, illetve aztán kicsivel később a programozás, ugye, hogy ennek a működésnek a befolyásolására mi mindent lehet kezdeni ezzel, ezek a dolgok voltak azok, amik kezdetben érdekeltek, illetve maga a számítógépnek a felépítése fizikailag, tehát ezek voltak azok. Maga a számítógépes grafika az viszont talán valahogy ez jött magával, mert vagyis hozta magával például a programozás, mert már programozás során is érdekelt még a 90-es évek elején, hogy hogyan lehet vizuális dolgokat megjeleníteni programozás segítségével.
2: Milyen hasonlóságokat látsz a két szakma között, mennyire fedi át egymást?
3: Hát valamilyen módon kapcsolódik, különösen a mai világban, ahogy az egyik dolog az, amit a közönség vagy például egy weboldal látogatója, amit látnak, tehát az a vizuális része a dolognak, ugye maga a programozás pedig, ami a működésre vonatkozik, az pedig a háttér, tehát az sem annyira látható rész, de hát, hogy valahol kapcsolódik szinte minden digitális, tehát vizualitásban, minden digitális anyagban megjelenésnél valahol a kettő kapcsolódik egymáshoz.
2: És ezt követően indult el ezen a vizuális pályán, a grafikai tervező pályán, hogy kerültél te pontosan a Hét Naphoz?
3: A Hét Napban én dolgoztam rendszergazdaként, és hát úgy alakult, hogy egyik tördelő szerkesztő az sajnos betegség miatt nem tudott tovább dolgozni, és hát az akkor igazgató megkérdezte, hogy tudnék-e én tördelni, mondom, az volt a válaszom, hogy nem tudom, még sose csináltam, de hát megpróbáljuk. Viszont mivel rengeteg programon, különböző számítógépes megoldásom, tehát egy csomó dolgon voltam túl, így nem okozott gondot megtanulni ezt sem. Főleg, hogy már kisgyerekként is érdekelt, meg amikor először hallottam ezt a szót, hogy tördelés, az úgy rögtön kíváncsivá tett, eleve kíváncsi természet vagyok, és kíváncsivá tett, így belevetettem magam ebbe.
2: Hogyan néz ki Lackó Lénárd munkája a Hét Nap? Tehát mit is csinál pontosan egy grafikai tervező, egy tördelő? Hogyan néz ki ez a hétköznapokban?
3: A grafikai szerkesztés az leegyszerűsítve, tehát a Hét Nap esetében az úgy néz ki, hogy egy, ugye az aktuális témákat megbeszéljük a szerkesztőségi gyűlésen, hogy akkor mik lesznek, hogy lesznek. Rögtön elkezdünk azon is gondolkodni, hogy ezt milyen formában tudjuk majd közölni. Ugye, tehát az újságnál a tartalom lényegében két komponensből áll majd, hogy nem, az egyik a szöveg, a másik a kép, illetve a grafika, és grafikai szerkesztőként a feladat valahogy ezt a kettőt hangsúlyba hozni, és úgy megjeleníteni, illetve úgy mutatni az olvasóknak, hogy a kettő igazából kiegészítse egymást, és egy egészet alkosson. A tördelés pedig igazából az is a munkám része, azon túl a grafikai szerkesztéssel foglalkozom. A tördelés pedig lényegében ennek a folyamatnak a technikai kivitelezése. Tehát ugye a grafikai szerkesztés ez kicsit inkább tervezésről szól, szerkesztésről, a tördelés pedig ennek mentén az anyagnak a végleges kialakítás.
2: Említettük, hogy több mint 20 éve már azért ebben tevékenykedsz, ebben munkálkodsz. Mennyit változott maga a rendszer, ez a technika, ennek a folyamatnak a kivitelezése?
3: Igazából olyan sokat nem. Én már abban a világban csöppentem bele, amikor elég sok minden működött digitális változatban. Viszont kezdetekben még sok mindent, inkább talán azt mondanám, hogy a részünkről, illetve az én munkám részéről annyi minden nem változott, inkább a nyomda technológia volt az, ami gyorsabban fejlődött, nagyobb léptékkel, mert 20 évvel ezelőtt, vagy ma elég sok minden megmaradt, tehát olyan téren nem egyszerűbbek, jobbak lettek az eszközök, ha úgy nézzük. Tehát az eszközök maguk azok fejlettebbek lettek, a szoftverek, ugye, amelyek segítségével maga a munka zajlik, viszont effektíve a folyamat az jó, nem igazán változott az elmúlt 20 évben.
2: Mit gondolsz, mitől lesz jó egy újság, jó vizuálisan, vagy olvasóbarát, hogyan látod ezt?
3: Hát szerintem ez több komponensben áll, hát nyilván elsősorban nagyon fontos a tartalom, már ez eleve olvasóbarát, tehát ez egy újságot, hogyha jó a tartalma, de hogyha kizárólag vizuális szempontból közelítjük meg a dolgot, akkor szerintem itt is fel lehet osztani, hogy nem mindegy, hogy ugye egy magazinról van szó, egy családi heti lapról, vagy éppen egy napilapról, de mindenképpen, hogyha információt közöl, akkor szerintem a tagoltság az, ami igazán fontos, és a megfelelő arányok fotó, szöveg, grafika között, hogy egyik sem menjen a másik rovására. Van, amikor ezek az arányok felbomlanak, például egy művészeti magazin esetében, ugye ott könnyen lehet, hogy maga a vizualitás sokkal fontosabb, mint a szöveges információ, de mindenképpen, tehát hogyha olvasó barátságról beszélünk, akkor a tagoltság lenne szerintem az, ami nagyon fontos, a megfelelő hierarchia az oldalakon, tehát az olvasó, amikor ránéz, rögtön el tudja dönteni nem csak az, hogy érdekes-e számára az, ami ott van, hanem rögtön még kisebb részekből is információt tud kapni, hogyha esetleg úgy adódna, hogy nem olvas el az írást.
2: Ha kinyitunk egy hét nap újságot, akkor látjuk, hogy azért vannak benne fotók, és próbáljátok színesíteni az újságot. Hogyan kell összeilleszteni esetleg a fotókat a szöveggel ilyenkor? Mire figyeltek?
3: Hát leginkább arra, hogy igyekszünk, nyilván nem mindig lehetséges, tehát azért igyekszünk a fotók minőségére nagyon odafigyelni. Tehát nem csak kivitelezés szempontjából, hanem abból a szempontból is, hogy ez a fotó valóban mondjon valamit. Ugye a régi kínai közmondás, talán kínai, hogy egy kép többet ér 100 szónál, vagy 1000 szónál, valaki így tudja, valaki úgy. De igazából ezt próbáljuk alkalmazni. Tehát jelenleg, ugye a hét nap kicsit meg is változott, és ezt tettük úgy, olyan módon, hogy a fotókkal, vagy nagyobb grafikákkal, rajzokkal, illusztrációkkal, vagy illusztrációk mellett ne csökkenjen ugye a maga a szöveges tartalom sem.
2: Említettük itt már többször is, hogy megújul lassan a hét nap, 80 éves ugye idén a heti lap. Mit kell tudnia az újításokról, arculatról, amit te készítettél, mekkora kihívás volt ez?
3: Hát mindenképpen kihívás, egy ilyen nagyobb volumenű munka, már csak az miatt is, mert egy egészen új koncepciót kellett kidolgozni, tehát azon túl, hogy egy új vizuális külsőt kölcsönözni neki, azt is figyelembe kell ilyenkor venni, hogy maga a munka folyamat elközben ne sérüljön, sőt, a lehetőség szerint egyszerűbbé tenni ezt mindenki számára, tehát kezdve az újságíróktól egyértelműbb elvárások ugye a tartalmat illetően, a tartalom mennyiséget illetően. Arról nem is beszélve, hogy hát ez nem egy magánakció természetesen. Itt a főszerkesztővel való szoros együttműködés jellemezte ezt az egész folyamatot. Neki voltak konkrét elképzelései, és aztán ezeket azon dolgoztunk, hogy ezekből mi az, ami grafikailag megvalósítható. Hát és igazából ami még komoly kihívás volt emellett az az, amit az előbb ugye már említettem, hogy legyenek nagyobbak a fotók, a vizuális elemek alapban, de úgy, hogy ez ne menjen a szöveg kárára, és mindeközben, tehát amit szintén már mondtam korábban, hogy tagoltabb legyen a lap, tehát az olvasóknak, az olvasók könnyebben feltalálják magukat, szebbé tegyük az egészet, és mindezt úgy, hogy időtálló is legyen, mondjuk ellentétben az előző arculattal, de hát annak van egy külön története.
2: Egy picit kanyarodjunk vissza a te munkádhoz pontosan. Van esetleg olyan munka, vagy olyan oldallap, amire különösen büszke vagy, vagy amiben nagyon sok energiát, erőt, időt belefektettél, és úgy kiemelnéd a pályafutásodból?
3: Hát igazából van ilyen, tehát hogyha most úgy nézzük, hogy elég sok energiát fektettünk ebbe az új arculat kialakításába is, de hogyha mondjuk kiadványtervezés szempontjából nézzük, akkor mondjuk a Magyar Nemzet Tanács és a Fórum Könyvkiadó közös gondozásában megjelent Vajdasági Láda fia könyv lenne az, amire különösen büszke vagyok. Az is egy nagyon összetett munka volt. Ott lényegében az illusztrátornak, ugye a könyvnek külön illusztrátora volt. Az ő munkáját tette amivel könnyebbé az enyémet. Ugyanakkor ez egy közel 470 oldalas könyv, és ez egy 4 hónapos munka folyamatnak az eredménye. Úgyhogy az egy olyan, ami közel áll a szívemhez, és mai napig szívesen forgatom.
2: Ez valóban nagy munkának tűnik. Úgy tudom, hogy foglalkozol azért több mindennel is, tehát logókat is készítesz, az arculatokat, plakátokat is, ha jól tudom. Melyik műfaj áll hozzád legközelebb?
3: Hát amivel legtöbbet foglalkozom, igazából ezt mindazt, amit most felsoroltál, mindezt szívesen csinálom, igazából mind besorolható a úgymond a grafikai probléma megoldás kategóriába, amilyen módon én hozzáállok tehát ehhez a történethez. Tehát mind közel áll hozzám, viszont legtöbbet nyilván munkámból kifolyólag, tehát konkrétan kiadványtervezéssel foglalkozom, de elég változó a paletta, gondolom abból a szempontból, hogy milyen munkák készülnek, úgyhogy bármelyik kihívást szívesen vállalom.
2: Ebben a témakörben nem tudom kihagyni a mesterséges intelligencia megjelenését, tehát úgy gondolom, hogy nálad is ez már előfordult, vagy találkoztál vele. Mennyire érzed veszélynek, vagy inkább felhasználod, hogyan vélekedsz erről?
3: Hát én nem igazán, tehát nem nevezném, lehet, hogyha veszélynek kéne nevezni, akkor talán egy egész más oldalra kezelítenénk meg, de nem igazából abból a szempontból, hogy így a munkámra vonatkozóan nem gondolom, hogy veszélyt. Ez is lényegében egy eszköz. Tehát amit lehet használni, lehet jól is használni, rosszul is. Én úgy látom, hogy manapság, hogy jelenleg legtöbb haszna ennek az eszköznek a közösségi médiában van. Tehát kezdve onnan, hogy tehát a képek kialakításának, illetve igazából erre lehet talán leginkább használni, de mondjuk például nem sok hasznát tudnám venni, mondjuk egy arculat elkészítésénél. Esetleg mondjuk talán olyan téren, hogy inspirálódni belőle. Tehát, tehát ugye nem igazán alkot a mesterséges intelligencia, hanem körülnéz, hogy mi minden létezik már, és abból ő elkészít az eddig létező információk alapján, ő elkészített. Tehát nem láttam még egy olyan dolgot, ami úgy valóban azt mondom, hogy ez egy tényleg olyan korszak alkotó eredet dolog lett volna, amit mesterséges intelligencia csinál, mivel a jelenlegiből gyurmáz össze valami, amit hogy újnak nem igazán lehet nevezni, de valamit, tehát hogy lényegében eszközként segíthet, de konkrétan egy grafikai szerkesztés, tervezés során kevésbé.
2: Érdekel még a véleményed arról, hogy mekkora relevanciája vagy fontossága van még annak, hogy működjön manapság is a nyomtatott sajtó. Tehát beszélünk itt a digitalizációról, közösségi médiáról, de a Hét Nap is ugye megjelent ezeken a platformokon. De mennyire fontos az, hogy maga a kézzelfogható újság is jelen legyen, a nyomtatott sajtó is, hogy olvassák az emberek ugye a hagyományos módon?
3: Hát ez egy olyan téma, amiben itt tehát eléggé bele lehetne menni. Én azt gondolom, hogy tehát amilyen módon, de ugye nagyon sokan olvasnak ma, ha nézzük azt, digitálisan könyveket is.
2: Egyre többet beszélünk ugye a közösségi médiáról, a digitalizációról, de mit gondolsz, miért fontos az, hogy a nyomtatott sajtó a hagyományos módon tovább működjön, tehát kézbe vesszük, leülünk a kanapéra, olvassuk az újságot, miért fontos, hogy ezt megtartsuk, ezt a szokást?
3: Hát ugye, ahogy manapság egyre többen olvasnak például könyveket is elektronikus formában, e-könyvekként, vagy akár egyszerű, nem tudom, dokumentumként, van egy másfajta értéket, egy másfajta hangulatot ad az, amikor az ember a kezébe veszi azt, amiből lényegében olvas, illetve annak a nyomtatott anyagnak van egy másfajta. Azt mondom, hogy lehet, hogy manapság az lehetne hasonlítani, mint ahogy például, nem tudom, bizonyos esetekben a kézműves terméket, tehát hogy van a tömeggyártás, ugye ma a digitalizáció, ez pedig kicsit inkább emberközelibb talán, tehát nem tűnik annyira műnek, mint maga a digitális világ, amiről manapság sokszor azt se tudjuk, hogy igazi vagy hamis.
2: A beszélgetésünk végén pedig az érdekelne, hogy Lackó Lénának milyen tervei vannak a jövőre nézve, milyen terveket tartogatsz, illetve milyen kihívások állnak előtted.
3: De, hogyha itt szakmai tervekről kérdezel, akkor így konkrétan, ilyen konkrétan megfogalmazott tervek igazából eddig sem voltak, meg szerintem ezután se lesznek. Lényegében el tudok merülni abban, és az ki is tölt, hogy fejlődni tudjak abban, amit csinálok. Tehát nyilván ezt nem tudom, hogy meddig fog érdekelni, az elmúlt 20 év azt mutatta, hogy elég, meg egyre jobban, de nem tudjuk, mit hoz a jövő. Inkább azt, tehát hogyha tervekről beszélünk, akkor az lenne a terv, hogy ebben elmerülni, még jobban elmerülni, tehát még érdekesebb új dolgot létrehozni. Nyilván minden alkalommal egy kicsit növelve a kihívásoknak tehát a nehézségét talán.
2: És nem említettünk egyébként arról szólt, hogy egyébként biliárdozol komoly szinten, tehát erre mennyi időt jut a sok teendő mellett?
3: Igazából nem annyi, mint régebben, de hát ez az eredményeken is látszik, hogy régebben jobb eredmények voltak pont ennek köszönhetően. Nyilván azért az egy komoly időmennyiségét igényel nap, mint nap gyakoroljak, és ezt nem minden nap tudom megtenni. Nem minden nap tudok 3 óra hosszát mondjuk arra áldozni, hogy gyakoroljak. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy így itt már a 4. X-et taposva, így talán már azt mondom, hogy csinálják jobban a fiat.
2: Lackó Lénának köszönöm szépen a beszélgetést, és még egyszer gratulálunk a díjhoz. További
3: köszönöm
2: sok
3: szépen.
2: Sikert kívánunk!
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Reklám következik.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
7: Mi interjúk,
8: a vajdasági magyarságot érintő témák,
7: előremutató, elgondolkodtató, tájékoztató beszélgetések.
8: Mérleg.
7: Péntekenként a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
9: Ajánlót hallottak.

0: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. Legnagyobb magyar slágerei.
1: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorszka utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Reklámot hallottak.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk. Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s. 024 624 444.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: 15 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért. Címgáz.
9: Hírek.
10: Jó napot kívánok, Maráci Barabás Mónika a mikrofonnál. Két nap alatt több mint 42 millió eurót fizettek ki az állattenyésztőknek a minőségi tenyészállatok után járó támogatások keretében, nyilatkozta Dragan Glamocsics. A szermezőgazdasági miniszter kiemelte, hogy a következő napokban minden termelő megkapja a pénzt. Hozzátette, a pályázati felhívás május 18-án zárult le. Az első kifizetések június 9-én kezdődtek, és eddig több mint 5 milliárd dinárt, azaz 42 millió eurót fizettek ki. A következő napokban pedig a többiek is megkapják a pénzt. A mezőgazdaság helyzetéről szólva a tárcavezető kiemelte, idén minden gyümölcsfaj kiváló termést és minőséget mutat, és a tavalyi évhez képest a terméshozam 50-100%-kal nagyobb a fajtától függően. Újabb feszültség alakult ki a szerbiai tejágazatban, miután a tejfeldolgozók ismét csökkentik a felvásárlási árakat, miközben a bolti árak nem változnak. A termelők szerint ez súlyos veszteségeket és ellehetetlenülést okoz, különösen a kisebb gazdaságoknál, amelyek egy része már 40-45 dináros literenkénti ár alatt dolgozik. A gazdák a kormány beavatkozását és védőintézkedéseket sürgetnek, de eddig nem született tartós megoldás. A termelők szerint a helyzet egyre fenyegetőbb az ágazat jövőjére nézve. Új szabályokat javasolna a jövőbeni bővítésekhez az Európai Unió 5 tagállama. Franciaország, Németország, Belgium, Luxemburg és Hollandia szerint a megváltozott geopolitikai helyzet miatt szigorú feltételekre van szükség az új tagországok esetében. A közös dokumentum alapján ideiglenesen korlátozhatnák egy új tagállam szavazati jogát, emellett új mechanizmusokat vezetnének be a jogállamiság és az uniós értékek védelmére. A javaslattevők szerint az EU-nak gyorsabban és hatékonyabban kell reagálni a nemzetközi kihívásokra, miközben a tagjelölt országok számára továbbra is világos csatlakozási perspektívát kell biztosítani. Egyre több hamis SMS és elektronikus úton kapott üzenet terjed, amelyekben csalók a közlekedési rendőrségnek adják ki magukat, és pénzbírság befizetésére próbálják rávenni az embereket. A minisztérium hangsúlyozza, hogy hivatalos szervek nem küldenek ilyen üzeneteket, és nem kérnek így fizetést egy linken keresztül. A közlekedési szabálysértésekről szóló értesítések csak postai úton vagy az e-uprava portálon keresztül érkeznek. A hatóságok arra kérik a lakosságok, hogy legyenek óvatosak a külföldi számokról érkező gyanús üzenetekkel, mert ezek gyakran csalási kísérletek.
6: Sport.
10: Ma kezdődik a foci világbajnokság, a rendezvénynek egyszerre három ország, az Amerika Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont. A nyitó mérkőzést Mexikó városban tartják, míg a döntő New Yorkban lesz. Ma este 9 órától a társházigazda Mexikó és Dél-Afrika csapata csap össze. A 2026-os futballvilágbajnokság július 19-éig tart, és összesen 104 találkozó vár ránk az elkövetkező 39 nap során.
6: Időjárás.
10: Szabadkán és környéke jelenleg 17 fok van, és gyenge délnyugati szél fúj. Holnap változóan felhőségboltra számíthatunk, a friss 10-14 fokos hajnalt követően délután 21 és 24 fok közé melegszik a levegő.
8: Hírműsorok óránként.
9: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
8: SMR.

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Futballrajongók számára elérkezett a várva várt pillanat, ma kezdetét veszi Mexikó városban a 2026-os labdarúgó világbajnokság, melyet Mexikón kívül Kanadában és az Egyesült Államokban rendeznek meg. A következő hetekben a világ legjobb csapatai és játékosai mérik össze tudásukat, miközben szurkolók milliói figyelik izgatottan az eseményeket. Kik számítanak a torna legnagyobb esélyeseinek, kik osztozhatnak, illetve okozhatnak meglepetést. Többek között erről is beszélünk a folytatásban Tóth Tibor sportújságíróval, akit már itt köszöntetek a stúdióban. Szia Tibi, köszöntelek.
2: Szia Gábor, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Ma elrajtol a világbajnokság. Milyen várakozásokkal tekintesz a tornára? Mert ugye, hogy mondani szokták, most már ez ránk is igaz, nem csak Magyarországra, hogy több millió foci értő hazája vagyunk, de te mégis szakember vagy, hogyan látod ezt?
2: Hát köszönöm a címet, hogy szakembernek tituláltál, megpróbálok választ adni. Tehát én nagyon vártam már a foci évét, tehát a lelkesedés attól függetlenül, hogy nincs a magyar és a nincs a szerb csapat, ugyanaz, mint hogyha ott lennének. Kicsit 48 csapatos, ugye a világbajnokság, ezt tudjuk, ez az első 48 csapatos világbajnokság. Egy kicsit én ezt a mezőnyt hígnek érzem, így első hallás, első látásra. De ami lehet, hogy nem is baj, mert megismerünk olyan országokat is, ugye, mint Jordánia, Üzbegisztán, Curaçao, például Haiti, akiket ugye nem láttunk VB-ben. Haitit ugye 50 éve láttuk, már aki látta, többieket még nem láttuk, ugye, akiket felsoroltam világbajnokságon. Úgyhogy én egyáltalán nem bánom ezt. Sokan azt mondják, hogy nagyon sok érdektelen meccs lesz majd ugye a csoportmeccsek során. Én úgy gondolom, hogy biztos, hogy lesz ilyen, de azért igyekezni fogok minden mérkőzést megnézni, és azért bízom benne, hogy egy nagyon jó világbajnokságot látunk majd.
1: Szerinted ki lesz az, aki akár pozitív, akár negatív értelemben, de meglepetést okozhat a mezőnyben, illetve a VB-n?
2: Ami a pozitív meglepetéseket illeti, én úgy gondolom, hogy Norvégiától várok sokat, ugye nagyon jó csapatuk van, simán kijutottak a világbajnokságra, az olaszokat is verték többek között, ugye kétszer, Erik Haaland, Ødegaard, tehát nagyon jó csapat ez a Norvég, tőlük várok egy-egy pozitív meglepetést, ami az európai csapatokat illeti. Most, hogy ez mit jelent, a 8-be jutás, vagy esetleg a 4-be jutás, hát ezt azért nem tudnám megmondani, itt függ ugye az ágrajzoktól is. És én nagyon sokat várok az afrikai csapatoktól. Ugye most az 5 helyett 9 afrikai csapat lesz kint, Szenegáltól, aki ugye a pályán megnyerte az Afrika kupát, Marokkótól, aki az elmúlt VB-n a 4-be jutott, valamint az Gánát se ne felejtsük el, és elefántcsontpartot se. Az elefántok ugye megverték Franciaországot nemrégiben barátságos meccsen Nantban. Tehát az a 4 afrikai csapat is egy nagyon jó erőt képvisel. Legtöbb játékosuk Európában játszik, európai stílus játszik, főleg a francia ligában, de vannak a Premier ligában is, vannak valamennyien a spanyol ligában is. Tehát ők abszolút. Japánt nem tudom nagyon hova tenni, ugye a korábbi VB-ken verték már a németeket is. Jó kis csapat, alázatos, szorgalmas, tisztelettudó, gyorsak, technikásak. Lehet, hogy még ők is beférnek a 8-ba. És én azért várok dél-amerikai csapatot Uruguaytól és Kolumbiától is egy meglepetést. Ugye azért is, mert Uruguayról tudjuk, hogy kétszeres világbajnok. Jó, már régen volt, már 30-ban és 50-ben, az igaz. Viszont hát ők közel vannak az Egyesült Államokhoz és Mexikóhoz, tehát a klímát már tudják, hozzászoktak, és jó játékosok is vannak, ugye nem mellékesen, úgyhogy akár még ők is odaérhetnek a 8-ba. Tehát van ilyen néhány meglepetés csapat, akire úgy gondolom talán azért odaérnek a végére, a 4-be legalább egy valaki ezek közül.
1: Kik azok a játékosok még, akikre érdemes lesz odafigyelni a világban?

0: világbajnokság során vannak olyan fiatal tehetségek, ugye volt egyik évben azt hiszem, hogy Rashford, akire mondták, hogy érdemes odafigyelni, utána akkor további években egy kicsit eltűnt, de ki lesz az most, aki esetleg ilyen nagy szenzáció lesz?
1: Én a franciák között Doué, aki ugye fiatal játékos már a Paris Saint-Germain-nál BL győztes, kétszer is. Én úgy gondolom, hogy ő lehet itt az egyik. Ő már egy elismert játékos, de talán a fiatal között ő nyújthatja a legjobb teljesítményt. De nincs kizárva, hogy valamelyik másik országban feltűnik olyan fiatal, akit még lehet, hogy nem is igazán ismerünk, mert a hazai bajnokságban játszik, valamelyik hazai élcsapatban, akár egy kolumbiai, egy urugvái, vagy nem tudom én, egy szenegáli, vagy akár mondjuk egy japán is lehet, és még igazából nem tudjuk őket. Viszont én úgy gondolom, hogy a sztárjátékosok, ugye a lassan kiöregedő sztárjátékosok, ugye Ronaldo, Modric...
0: Nem is lassan...
1: Hát igen, már ki is vannak öregedve, ugye Messi például, akkor ők nekik ugye az utolsó világbajnokságuk lesz több, mint valószínű.
0: A Messinek biztos nem bejelentette.
1: Messinek biztos, azt hiszem Modric is bejelentette. Ugye Neymart most visszahívták a brazilok, Neymar ugye 34-es, a Santosba játszik, nem is olyan magas szinten, mint amikor Európába játszott, tőle nagyon sokat várnak, tehát én azt hiszem, hogy ő is fog több VB már pályára lépni. Én úgy gondolom, hogy ezek az úgynevezett idősebb, veteránabb játékosok majd hoznak olyan formát, hogy még utoljára megcsodálhatjuk a képet.
0: A Nemzetközi Futballszövetség számos változást vezetett be az eddig megszokott lebonyolításhoz képest, hogyha már ugye a változások, mi az, amit érdemes kiemelni ennek kapcsán?
1: Hát ugye a mérkőzéseken most olyan dolog van, hogy a kapus nem rúgja ki a labdát 5 másodpercen belül, ugye akkor az ellenfél jöhet például szöglettel. Ha egyik csapat bedobást ítéltek az egyik csapatnak, és 5 másodpercen belül nem végzik el, bedobás a másik csapatnak. Gyorsítják ugye a játékot. Ha egy játékos ugye megsérül például, most már nincs olyan fetrengés a földön, leviszik a játékost, és utána 1 percig nem jöhet vissza. Tehát, hogyha valaki fetreng, mert színészkedik, akkor nem éri még, mert 1 percig nem tud visszajönni a pályára. És a cseréknél is van olyan, azt hiszem, ott pedig 10 másodperc az idő, ha valakit lecserélnek, 10 másodperc alatt el kell, hogy hagyja a pályát, mert ha nem, akkor akkor csak 1 perc után jöhet vissza, vagy nem is következő megszakításba jöhet be csak a pályára. Tehát nincs az most már, hogy húzom az időt a cserével, vagy húzom az időt a fetrengéssel, mert azért jó is, hogy a FIFA ezt azért kicsit a kézbe vette, mert azért nagyon sok úgymond holt játékidő volt azért egy-egy mérkőzésen, ugye, és ez most akkor talán folyamatosabb lesz a mérkőzés, dinamikusabb és gördülékenyebb.
0: Mit tanácsolsz a szurkolóknak, mely mérkőzéseket semmiképp sem érdemes kihagyni a csoportkörökben?
1: Hát aki szereti a focit, akkor szerintem ne hagyjon ki egyet, de persze ez úgy lehet, hogy lehetetlen, hiszen 13 időzónában rendezik a meccseket, nagyon sok ez az éjjeli mérkőzés. Hát lesz mondjuk így kapásból egy svéd-holland meccs. Most dátumot pontosan nem tudok, de a csoportmeccsek során, ami nagyon egy jó mérkőzésnek tűnik. Akkor lesz egy Belgium-Egyipt, ami megint nem tűnik annyira rossz mérkőzésnek. Lesz egy Spanyolország-Uruguay találkozó, ugye? Ez is egy csoportrangadó. És hát van egy olyan csoportunk, hogy Franciaország, Irak, Norvégia, Szenegál. Itt ha a franciák, a norvégok és a szenegálok egymás ellen játszanak, ez mindegyik mérkőzés hatalmas csata lesz én szerintem. Ugye tudjuk, a franciákat a szenegálok győzték le még ott 2002-ben a világbajnokságon, és nem kerültek a csoportba se tovább, ugye a franciák címvédőként. És van egy másik erős csoportunk, ahol a horvátok, a gánaiak és az angolok szerepelnek, a panamaiakkal együtt. Itt is, ha angol, horvát, angol, gána, horvát, ez mind hatalmas mérkőzés lesz. Úgyhogy rengeteg jó meccset lehet találni.
0: Mikor kezdődnek a mérkőzések, és hogyha most kellene tippelned, mert hogy beszéltük itt műsor előtt, hogy mondjuk jó magam szurkolok az angoloknak, de ha és amennyiben kiesnek, akkor utána folytatom a szurkolást a braziloknak, és akkor így megyünk sorba, de te kit tartasz esélyesnek, és mikor üljünk a képernyők elé?
1: Tehát a VB ma este 21 órakor kezdődik a Mexikó-Dél-Afrikai Köztársaság mérkőzése Mexikóvárosban. Ezzel a találkozóval kezdték a 2010-es dél-afrikai VB-t is, azaz a mérkőzés 1-1 lett. Hát itt azt hiszem a Mexikónak azért nagyobb az esélye. Kinek szurkolok? Hát én ugye, mivel nincs Magyarország, nincs Szerbia, én ex-ju párti maradtam, én Boszniának és Horvátországnak mindenképpen, hogyha ők kiesnek, akkor pedig majd Hollandiának, a nagyok között Hollandiának, hogyha Hollandiát lehet még nagyoknak mondani, ugye? Hát, hogyha ők is kiesnek, akkor meglátjuk. Majd lehet, hogy valamelyik kis csapatnak, Szenegálnak, esetleg Uruguaynak, valamik, vagy Portugáliának, aki nem is kis csapat már, ugye, mert sokan a favoritok között emlegetik. És hogy ki fogja megnyerni? Hát az én tippem Argentina. Nem tudom miért, én úgy érzem, hogy ők nyerték a legutóbbit. Abból a csapatból 17 játékos itt van, a világban a csapatból. Angel Di Maria nincs egyedül a meghatározó emberek közül, többiek mind itt vannak. Én úgy érzem, hogy ők lesznek a világbajnokok. A négybe várom még Spanyolországot, Franciaországot és mondjuk talán Brazíliát, vagy Portugáliát, most itt nem vagyok annyira biztos, de mögöttük szorosan ott vannak a németek, ott vannak ugye az angolok, tehát vannak itt még azért jó csapatok, a belgák se rosszak, őket se felejtsük el. Tehát én azt hiszem, hogy van itt több esély is.
2: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Az interneten.
5: És a 107,1-en.

0: minden rendben.
1: A régi idők slágerei.
2: A régi idők slágerei.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.
3: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
2: 107,1
3: SMR.
2: Csak retro zene megy.
3: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását is vállalják. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. 061-1-999-393 és 065-2-999-393. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható, 3.0-as V6-os dízelmotor, automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es számon lehet, tehát megismétlem még egyszer 062-92-84-531. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható, családi utcai terepjáró. Takarékos dízelmotorral. A regisztrációja 2027 áprilisig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődni a 062-92-84-531-es telefonszámon lehet 062-92-84-531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket is. Házhoz is mennek. Érdeklődni a 061-1-999-393-as, illetve a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Megismétlem még egyszer. 061-1-999-393, illetve 065-2-999-393. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró, további részletek a 060-14-10-223-as telefonszámon. 060-14-10-223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-11-től, valamint délután 13:30-16-tól.
1: Hétvégén 9:30-12-től, valamint délután 14:30-17-től.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután. A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között.
1: Június végén kezdődik a felvételi időszak a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon. Az intézmény továbbra is 3 népszerű szakon várja tovább tanulni vágyó fiatalokat, a részletekről pedig Halasi Szabolcs, a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar dékánhelyettese számol be nekünk. Mikor kezdődik pontosan a felvételi időszak?
2: A felvételi az úgy néz ki, egy kicsit visszaugranék csak, ingyenes felvételi felkészítőt tartottunk, amelyre meglepően sokan is jelentkeztek, több mint 30-an jelentkeztek, és részt is vettek ezen. Ez ugye annak köszönhető, hogy az év elején felkerestük az összes középiskolát, ahol a gyerekek érettségizni fognak, és személyesen kerestük fel őket, és népszerűsítettük a kart, illetve fölhívtuk a figyelmet először is a nyílt napra, aztán az ingyenes felvételi felkészítőre, és most pedig eljött az időszak, amikor valóban megnézzük, hogy sikerült ez a népszerűsítés, és a gyerekek mit választottak. Június 22-től 24-éig lehet nálunk jelentkezni, majd pedig 25-26-án lesz a fölvételi. Nem tudom, elmondjam, hogy mit jelentkezéshez hozni, vagy majd később, vagy...
1: Mindenféleképpen mondd el, mert ugye, amit mondtál is, hogy sokan, illetve megjelentek azok, akikhez elmentetek személyesen, az azt jelenti, hogy ez a személyes kapcsolat, ez is sokat jelentett, nem csak megjelent a közösségi médiában, hallottak róla ebben rádióban, hanem ti elmentetek személyesen.
2: Köszönöm, hogy ezt így kiemeled, mert valóban úgy gondolom, hogy a személyes kapcsolat, a személyes találkozások, azok sokat érnek, és valóban legtöbbet nyomják latba, mert nem úgy szerveztünk, mint a korábbi években, hogy tanárok és diákok, hanem legtöbb esetben diákok, azaz hallgatók mentek, és egyszer-kétszer elkísérte őket oktató. Miért fontos ez? Azért, mert valahogy közvetlenebb, hogyha a hallgatókkal beszélgetnek a jövendőbeli hallgatók, és hogy ebből kifolyólag egy kicsit interaktívabb beszélgetés alakul ki, illetve, hogyha olyan kérdés van, akkor a hallgatók simán megválaszolják, és nincs az, hogy valami miatt szégyelnek kérdezni, vagy
1: igen,
2: valami zavar.
1: Igen, őszintében beszélnek, nyíltabban.
2: Így van, sokkal nyíltabban, és hogyha nyíltabban beszélgetnek, akkor sokkal közelebbnek is érezhetik magukénak érezhetik ezt az intézményt. És ugye ebből kifolyólag, hát most nem szeretnék pontatlan lenni, ezért azt mondom, hogy 800-tól 850 fiatallal találkoztunk. Most van egy számom, de az úgy óvatossággal kezelem, az pedig 836, hogy annyi fiatallal találkoztak a mi hallgatóink, de így azt mondom, hogy 800 meg 850 között, mert ennyi lett ugye bejelentve. Ez azt jelenti, hogy valóban Vajdaság teljes területét bejártuk, energiát, időt nem sajnálva, mert ugye erre van szükség, és valóban első kézből kaptak információt, méghozzá hallgatóktól, a hallgató életről. Ez mit jelent? Ezt hallottak arról, hogyan zajlik itt az oktatás, hallottak arról, hogy milyen a HÖK-nek a munkája, illetve hallottak arról, hogy milyen a hallgatói élet, vagy milyen lehetőségek vannak mondjuk különböző rendezvényeken részt venni, de akár hogyan lehet különböző ösztöndíjakhoz is hozzáférni.
1: Mondd el azt, hogy akit érdekel, az milyen dokumentáció kell hozzá, hol jelentkezhet, hogy működik a folyamat?
2: Hát köszönöm a lehetőséget. Hát június 22-24, azaz körülbelül 10 nap, 11 nap múlva már lehet jelentkezni. Ezt megtehetjük ugye személyesen is, az MTTK épületében, itt Szabadkán, a Strossmayer utcában, vagy pedig online tudnak jelentkezni azokon a felületeken, a Magisterunsz ACRS felületen. És amilyen dokumentumokra szükség van, az a személyigazolvány másolata, a 4 középiskolai bizonyítvány, érettségi bizonyítvány, illetve képességvizsga befizetést igazoló bizonylat, valamint ugye a kitöltött jelentkezési lap. Ezekre a dokumentumokra lesz szükség.
1: És ugye milyen, említettük, hogy hány szak van itt, de milyen szakokra lehet jelentkezni, és mi az a plusz, amit tudni ad az iskola, gondolok itt ösztöndíj, támogatások, kollégiumi lehetőségek?
2: Ezt mindig elmondjuk nem csak a hallgatóknak, hanem a nyílt napon a szülőknek is, mert általában a szülők is érdeklődnek azért, hogy hova kerül majd a gyerekek. És elmondjuk, hogy eszméletlen, most szó nagyon jó értelmében, eszméletlen, hogy milyen lehetőségek vannak a hallgatók számára, hogy ösztöndíjba részesüljenek, és úgy fejezzék be az egyetemi tanulmányaikat, hogy az a családi költségvetést minimálisan terhelje. Mire gondolok? Itt arra gondolok, hogy általában aki megpályázza a kollégiumot, az be is jut. Az, hogyha valaki bejut a kollégiumba, az azt jelenti, hogy számára ez 2800 vagy 3500 dinárt jelent itt Szabadkán, havi szinten, plusz ez mellett ugye menzára is jogosult, és hogy a menzára jogosult a reggeli ebéd vacsora, az nem kerül többe, mint 400 dinár naponta. Szóval most fölfelé kerekítettem, de ettől még kevesebb. Ez, hogyha valaki kiszámolja, nézd, én testnevelő vagyok, nem matematikus, így ezért most így gyorsan nem végzek fejszámolást, de a lényeg az, hogy az MNT ösztöndíjába kényelmesen beleférnek, úgy, hogy még marad egy pici zseppénz is.
1: És akkor a szakokról beszéljünk egy kicsit.
2: Hát a szakokról ugye a legnépszerűbb továbbra is ugye az okleveles tanítószak, akkor ezt követi az okleveles óvodapedagógus szak, illetve a legújabb szakunk, ami már nem annyira új, már több mint 6 éve iratkozhatnak rá hallgatók, az okleveles kommunikátori szak. És ugye itt ebben az esetben, vagy hát itt ebben az évben 70 helyünk van, 70 helyre iratkozhatnak hallgatók, itt 45 helyű az állami költségvetés terhére, a többi pedig a önköltséges lehet. Hogyha véletlenül valaki önköltséges helyre kerül be, az sem olyan nagy tragédia, mert először is jelzem, hogy a tandíj az 60 ezer dinár, ami lehet 4 részletben is fizetni. A másodszor pedig az, hogyha teljesíti a föltételeket, akkor a második évfolyamon már átiratkozhat ugye az állami költségvetés terhére. Még vagy mennyi ECTS pontszámot kell, hogy összegyűjtsön.
1: És beszéljünk még arról, mert ez mindig fontos kérdés, főleg a szülők gondolkodnak kell ezen talán, hogy milyen tapasztalatokat mutatnak, hogy a diplomás pályakövetési adatok mennyire könnyen találnak munkát a végzettek?
2: Hát most meglepő számokkal fogok jönni, de azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon pozitívak a visszajelzések, és hallgatóink 3 hónapon belül 80%-a elhelyezkedik. És ez miért fontos? Hát ez azért fontos, mert van, aki ugye a saját pályán helyezkedik el, de van, aki teljesen más környezetben. De miért? Azért, mert olyan kompetenciákat kapnak, amelyen megállják a helyeket máshol is. És én úgy gondolom, hogy ez az intézmény egy olyan diplomát ad, amely valóban fölkészíti őket egy arra, amit választottak, arra a területre, arra a hivatásra, de ez mellett azért egy sokkal szélesebb perspektívát szereznek a gyerekek, ezáltal ugye több helyen megállják a helyüket.
0: Nem ért rá reggel? Hallgassa meg délután! A napindító kiemelt témái 15 és 16 óra között. A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Megnyílt a jelentkezés az MCC középiskolás programjába. Várjuk a fejlődni vágyó 8-os és középiskolás diákok jelentkezését június 14-ig. Hogy mit kínálunk? Készségfejlesztést, ami a hagyományos oktatást életszerű, interaktív tudással egészíti ki. Ingyenes angol és szerb nyelvi kurzusok, e-learning képzések és felejthetetlen közösségi élmények. Táborok, nemzetközi tanulmányutak és egy erős baráti háló vár rád. Szeretnél bepillantani a kulisszák mögé? Akkor ott a helyed június 11-én 17 órakor a Szabadkai Nyílt Klub délutánunkon. MCC. Érkezz jóként, távozz kiválóként.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: 16 óra van.
2: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
2: Önökkel, önökért. Címgáz.
5: Híradó.
6: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Maráci Barabás Mónika. A híradó témái közül kiemeljük. Vita a palicsi ügy kapcsán. Több mint 42 millió eurót fizettek ki az állattenyésztőknek. Újabb feszültség alakult ki a szerbiai tejágazatban. Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége. A tartományi képviselőház elnöke látogatást tett a Szerb Matica székházában, és ma kezdődik a foci VB. Jönnek a részletek. A Vajdasági Magyar Újrakezdés oldalán nyilvánosságra került videóra reagálva levélben értesítette az illetékes ügyészséget, és kezdeményezte a videóban megszólaló személy és Rózsa Zsombor tanúként történő meghallgatását, írja közösségi oldalán a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A Vajdasági Magyar Újrakezdés a Facebook oldalán cirkusz helyett igazságot a palicsi magyar ellenes incidens eltussolásának háttere felvezetéssel osztott meg egy videót szerdán. Erre reagált Fremond Árpád. Rózsa Zsombor szerint a videóban szereplő szülő nem új információkat osztott meg, hanem egyszerűen elmondta azt, amit tapasztalt, és amit a chat csoportban a résztvevők maguk leírtak. Mohácsi Huba és Dudás Dániel összeállítása.
7: A Magyar Nemzeti Tanács elnöke Fremond Árpád a Vajdasági Magyar Újrakezdés videójára reagálva levélben értesítette az illetékes ügyészséget, és kezdeményezte a videóban megszólaló személy és Rózsa Zsombor tanúként történő meghallgatását. A Vajdasági Magyar Újrakezdés videójában Rózsa Zsombor, a VMU koordinációs testületének elnöke arról beszél, hogy a múlt héten tették közzé a palicsi ügyet, amely szerint a sajtóban és a közbeszédben is módszeresen el lett hallgatva. Szerinte az MNT elnöke hevesen, hazugsággal és politikai pontszerzéssel vádolta meg az ügy kapcsán egy korábbi posztjában.
8: Pedig az én célom az csak az volt, hogy rávilágítsak arra, hogy milyen fontos az a közösség érdekében, hogy egy ilyen ügy nyilvánosságot kapjon. Hogy még véletlenül sem tendencia alakuljon ki abból, hogy verik a fiataljainkat. Pedig ez már egy tendencia, mert ez nem az első eset volt.
7: A videóban egy interjú is szerepel, amelyben Rózsa Zsombor állítása szerint egy szülő látható, aki kérte, hogy ne legyen felismerhető se a hangja, se az alakja. Ez a személy a videóban a palicsi ügyről beszél, amikor magyar gyerekeket vertek meg. A videó végén Rózsa Zsombor azt mondta, itt a pillanat, amikor az MNT elnöke elszámolhat a hangnemmel, amit vele szemben korábbi bejegyzésében megütött. Rózsa azt mondta, Fremond Árpád kérjen nyilvánosan bocsánatot, mivel Rózsa szerint bebizonyították, hogy nekik van igazuk. A szerdai bejegyzésében Fremond Árpád azt írta, a Magyar Nemzeti Tanács nem söpörte szőnyeg alá az ügyet. Kezdettől fogva a sértett fiatalok és családjaik mellett áll, és minden rendelkezésre álló jogi eszközzel támogatja az ügy feltárását. Meggyőződésem, hogy minden az eljárás segítő információnak a hatóságok előtt van a helye, és nem a közösségi médiában, írja az MNT elnöke. Rózsa Zsombor közösségi oldalán reagált. Szerinte a videóban szereplő szülő nem új információkat osztott meg, hanem egyszerűen elmondta azt, amit tapasztalt, és amit a chat csoportban a résztvevők maguk leírtak. A Vajdasági Magyar Újrakezdés koordinációs testületének elnöke azt írja, a videóban elhangzott állításokat konkrét üzenetek támasztják alá. Így ha valakit valóban tanúként kellene meghallgatni, akkor az nem én lennék, hanem a csoport tagjai és a tánccsoport vezetői, akik az információkat elsőként ismerték és egymás között meg is osztották, vélekedik a VMU koordinációs testületének elnöke. De természetesen én továbbra is készséggel állok rendelkezésére. Mindig együttműködő voltam, és ezen most sem szeretnék változtatni, írja Rózsa Zsombor. A Magyar Szónak adott interjújában Fremond Árpád azt nyilatkozta, az önkormányzatból keresték meg őket, a tudomása szerint Góli Csilla szabadkai alpolgármester, azzal kapcsolatban, hogy találkozott a sértettek szüleivel. A szülők szerettek volna konzultálni a Magyar Nemzeti Tanáccsal is. Az MNT elnöke azt közölte, a szülőket Lulics Emil, az MNT hivatalának vezetője fogadta, és már az elején világosra tették, hogy ezt az ügyet nem szabad szűnyeg alá söpörni. Fremont szerint a szülők ugyanakkor már az első beszélgetés során elmondták, hogy semmiképpen sem szeretnének nyilvánosságot adni az ügynek. Góli Csilla a közösségi oldalán közzétett videójában azt mondta, valóban járt nála márciusban egy aggódó szülő. Szabadka alpolgármestere szerint az irodája ajtaja mindig mindenki előtt nyitva van, és ha tud, segít.
3: Valóban járt nála március közepén egy aggódó szülő, aki kérte, hogy hallgassam meg, kérte, hogy hallgassam meg az aggájait, nem kérte különösebben a segítségemet, mint inkább a megértésemet. Én őt végighallgattam, együtt éreztem vele, együtt érzek vele ma is, és nem úgy váltunk el, hogy azzal kapcsolatban, ami kettőnk között elhangzott, én kiállok a Városháza ablakába, és azt szétkürtölöm, úgyhogy, mint ahogy mindenkivel, aki hozzám fordul, úgy ezzel a szülővel is maximális bizalommal beszélgettem, és ami kettőnk között elhangzott, azt én meg is tartottam magamnak. Amit tudtam, segítettem, amit tanácsoltam, azokat a tanácsokat, talán megfogadta, talán nem, azóta nem keresett.
7: Fremond Árpád korábban közölte, hogy a Magyar Nemzeti Tanács nem csupán erkölcsi támogatást nyújtott, hanem konkrét lépéseket is tett. Az általuk megbízott ügyvéd kezdeményezésére az illetékes ügyészségben büntetőeljárás indult súlyos testi sértés gyanúja miatt ismeretlen elkövetők ellen. Fremond közölte azt is, hogy az eljárás során felmerülő ügyvédi költségeket az MNT fedezi.
6: Két nap alatt több mint 42 millió eurót fizettek ki az állattenyésztőknek a minőség
7: során felmerülő ügyvédi költségeket az MNT fedezi.
6: Két nap alatt több mint 42 millió eurót fizettek ki az állattenyésztőknek a minőségi tenyészállatok után járó támogatások keretében.

0: többiek is megkapják a pénzt. A mezőgazdaság helyzetéről szólva a tárcavezető kiemelte, idén minden gyümölcsfaj kiváló termést és minőséget mutat, és a tavalyi évhez képest a terméshozam 50-10%-kal nagyobb, fajtától függően. Újabb feszültség alakult ki a szerbiai tejágazatban, miután a tejfeldolgozók ismét csökkentik a felvásárlási árakat, miközben a boltjárak nem változnak. A termelők szerint ez súlyos veszteségeket és ellehetetlenülést okoz, különösen a kisebb gazdaságoknál, amelyek egy része már 40-45 dináros literenkénti ár alatt dolgozik. A gazdák a kormány beavatkozását és védőintézkedéseket sürgetnek, de eddig nem született tartós megoldás. A termelők szerint a helyzet egyre fenyegetőbb az ágazat jövőjére nézve. Fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége. A palicsi eseményen áttekintették a szervezet munkáját és jövőbeli terveit is. A jubilómhoz kapcsolódva megtartották az éves közgyűlést, ahol értékelték az elmúlt év eredményeit, elfogadták a költségvetést, valamint bemutatták az idei programot. Szó esett az alapszabály módosításáról is. Balázs Zita és Dudás Dániel riportja.
1: A jubileum alkalmából a szokásos márciusi közgyűlést júniusra halasztották, így a Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége egyszerre ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját, valamint értékelte az elmúlt év eredményeit és ismertette jövőbeli terveit. A szövetséget 2006. június 11-én 13 gazdaszervezet alapította, közülük 9 ma is aktívan működik. Az ő munkájukat az esemény elején köszöntő levéllel ismerték el. Nagy Miklós, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke.
2: A rendezvénynek a szervezése is a hatáskörünkben van. Értem alatta, hogy olyan eseményeket, ahol a termelők a terméküket, a helyi terméküket, a helyi terméknek nevezett általuk előállított, feldolgozott mezőgazdasági terméket tudják bemutatni, tudják a közönségnek a részére hozzáférhetővé tenni. Ez is az egyik alapvető feladata az egyesületnek, vagy szövetségnek, bocsánat, hiszen a szövetségnek a munkája annyira széles körű, hogy állandó változik.
1: A VASZ keretében működik a falugazdász hálózat is, amely Vajdaság szerte biztosít szakmai segítséget a gazdáknak. A falugazdászok támogatást nyújtanak az adminisztrációs feladatok intézésében, valamint különböző szakmai előadásokat és tájékoztatókat is szerveznek a helyi termelők számára. A jubileumi ünnepséget követően tartották meg a VASZ idei közgyűlését is. Balázs Ferenc, a VASZ közgyűlés alelnöke.
3: Évi közgyűlés, amelyen a 2025-ös megvalósulási terv, illetve annak a pénzügyi jelentése, illetve a 2026-os terv lesz a napirendi ponton, illetve ki kell emelnem a VASZ alapszabályának a módosítását, ami valójában a jövő évi tevékenységeknek az irányát fogja megmutatni.
1: Az alapszabály módosítása a VASZ működésének fenntartását szolgálja. Az év során igyekeznek minden lehetséges többletforrást felkutatni, amely támogatni tudja a szövetség tevékenységét. A szervezet a jövőben is folytatja a mezőgazdasággal foglalkozók segítését, valamint a humanitárius programjait is.
0: Juhász Bálint a tartományi képviselőház elnöke látogatást tett a szerb Matica székházában Újvidéken. Tárgyalást folytatott Dragan Stanicjal, az intézmény elnökével és munkatársaival a szerb-magyar kulturális és tudományos kapcsolatok fejlesztéséről, valamint a kapcsolatok ápolását célzó projektek eredményeiről. A találkozón bemutatták a kutatások eddigi eredményeit, valamint az ehhez kapcsolódó kiadványokat. Pető Attila és Balázs Zita összeállítása.
4: Dragan Stanić, a Szerb Matica elnöke elmondta, hogy az intézmény hosszú évek óta dolgozik a szerb-magyar irodalmi és kulturális kapcsolatok kutatásán és erősítésén. Kiemelte, hogy a projektben számos jelentős kutató vett részt, és a munka generációról generációra öröklődik tovább, hozzájárulva a két név kölcsönös megismeréséhez. Hangsúlyozta, hogy a szerb-magyar kapcsolatok nem csak kulturális, hanem társadalmi és politikai szempontból is meghatározó a közép-európa és a Balkán jövője szempontjából. A munka már 2003 körül megkezdődött, amikor megjelent az első tanulmánykötet, majd ezt egy újabb kötet követte 2019-ben. Ez a Szermaticában létrejött tudományos kutatási projekt eredménye. 2023-ban még egy újabb kötet jelent meg, jelenleg pedig a

0: 4. kötet előkészítése zajlik.
1: Viszont preparálom a 4. zbornik.
0: Juhász Bálint a tartományi képviselőház elnöke szerint a szerb-magyar kapcsolatok az elmúlt 13 év munkájának köszönhetően történelmi csúcsponton vannak, ezért most ezek megőrzése és továbbfejlesztése a legfontosabb feladat. Kiemelte, hogy a két ország együttműködéséről nem csak politikai, hanem gazdasági, kulturális és tudományos szempontból is beszélni kell, például a MOL régiós jelentőségű befektetése kapcsán. Hangsúlyozza azt is, hogy az olyan intézmények, mint a szerb Matica fontos szerepet játszanak a szerb és magyar kulturális tudományos kapcsolatok erősítésében.
2: Olyan kutatás és annak az összegzése fog megjelenni hamarosan, ami a szerb-magyar irodalmi kapcsolatokat, viszonyokat térképezi fel. Azt gondolom, hogy ez is fontos, hogy a megbeszélésen elhangzott a 19. század közepén a 48-49-es szabadságharcot követően az 50-es években pont az irodalmi nyelv volt az, ami a szerb-magyar viszonyokat újra elkezdte összehozni és közelíteni, ezért is fontos ez a kutatás is.
0: A felek a jövőbeni kutatási irányokról, valamint a meglévő eredmények további bemutatásai lehetőségéről is egyeztettek.
3: Sport.
4: Ma este 9 órakor kezdetét veszi a labdarúgó világbajnokság. A sporteseménynek egyszerre 3 ország, az Amerikai Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont. A Mexikó-Dél-Afrika nyitó mérkőzést Mexikó városban tartják, míg a döntő New Yorkban lesz. A foci VB július 19-éig tart, és összesen 104 találkozó vár ránk az elkövetkező 39 nap során. Halász Zoltán összeállítása.
5: Új nemzetek, kibővült mezőny, új lebonyolítás, nagy esélyesek. Íme minden, amit a 2026-os labdarúgó világbajnokságról tudni érdemes. A torna történetének eddigi legnagyobb világbajnoksága lesz. Először lép pályára 48 válogatott. Az új rendszerben 12 csapatos csoportot alakítottak ki. A csoportok első két helyezettje, valamint a 8 legjobb harmadik jut tovább a kiesés szakaszba, amely immár a legjobb 32 csapat között kezdődik. A rendszer átalakításán kívül új játékszabályokat is bevezetett a FIFA, amelyek az időhúzás, a videóbíró használata és a játékvezetői döntések terén is fontos változásokat hoznak. A mezőny bővítésének köszönhetően több újonc is bemutatkozhat a világbajnokságon, köztük a Zöldfoki Köztársaság, Jordánia és Üzbegisztán. A favoritok között ezúttal is ott van a címvédő Argentína, valamint Brazília, Franciaország, Spanyolország és Németország. A szakértők szerint ugyanakkor több meglepetés csapat is beleszólhat a végső küzdelembe. A 2026-os világbajnokságon több korszakos sztár is pályára léphet. Cristiano Ronaldo és Lionel Messi pályafutásuk végéhez közeledve valószínűleg utolsó VB-jükön szerepelhetnek, míg Neymar továbbra is Brazília meghatározó játékosa. A fiatal generációt olyan játékosok képviselik, mint Kylian Mbappé és Erling Haaland, akik már most a világ legjobbjai közé tartoznak. A torna így egyszerre lesz a legendák búcsúja és egy új korszak kezdete. A 2026-os világbajnokság ma este rajtól, a döntőt pedig július 19-én rendezik. Egy biztos, minden idők legnagyobb és egyik legizgalmasabb futballünnepére készülhet a világ.
4: A pontos idő 16 óra 15 perc. És most halljuk, hogy mi lesz még a híradóban. Vadászkürtök a Szecesszió világnapja alkalmából szervezett hangversenyen Szabadkán. 85 tehetséges fiatal sportoló számára biztosított ösztöndíjat a tartomány. Jönnek a részletek. Az Amikor megszólalnak a Vadászkürtök című koncerten, orgona, üsdob és vadászkürtök hangja csendült fel szerda este a Szabadkai Zsinagógában, ahol a közönség a klasszikus zene legismertebb szerzőinek műveit hallhatta a Szecesszió világnapja alkalmából szervezett különleges hangversenyen. Paskó Csaba vezénylette mellett a vajdasági vadászkürtösök léptek fel Kornélie Vizin orgonaművésszel és Gorán Evétovics üsdobossal. Csernai Panna és Fackovics Melissa összeállítása.
6: Vadászkürtök, orgona és üsdob különleges összhangja töltötte meg szerda este a Szabadkai Zsinagógát a Szecesszió világnapja alkalmából. A koncert műsora több zenei korszakot is felölelt. A hangverseny különlegessége a Szent Hubertus látomása című mű ősbemutatója volt, amelyet Béla Anisígy kifejezetten erre az alkalomra írt. A koncert klasszikus repertoárból áll össze, vagyis barokk zeneszerzők művei csendülnek fel, mint Bach és Handel alkotásai. A romantika korának zeneszerzői közül Mendelssohn, Bruckner és Rheinberger művei ugyanakkor felhangzanak, ahogyan az a koncert elején is hallható, a vadászirodalomhoz kapcsolódó darabok is. A szabadkai zsinagóga amellett, hogy idegenforgalmi látványosság és a világ minden tájáról látogatják, a város egyik fontos kulturális helyszíne is. Az idei, a szecesszió világnapjához kapcsolódó hangversenyt a szabadkai zsinagóga alapítvány szervezte. Illés Hajnalka, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány koordinátora.
7: Idén hatalmas megtiszteltetés számunkra, hogy a városi rendezvénysorozat szerves részeként szervezhetjük meg ezt a hangversenyt. A hangverseny egy ünnepi hangulatot fog idézni, egy monumentalitást, ugyanis megszólalnak a vajdasági vadászkürtök, és a Szabadkai Zsinagóga Wegenstein orgonája is, ami ilyenkor szokott minden évben megszólalni, természetesen más hangversenyek alkalmával is megszólal, de ilyenkor főszerepet is kap. Az idei évben a fuvósok kaptak főszerepet.
6: Az intézmény következő rendezvénye a városnapi koncert lesz, amelyet augusztus 27-én rendeznek meg.
3: Sport.
4: Az idén 85 tehetséges 14-20 év közötti sportoló számára biztosít ösztöndíjat, valamint 24 edző szakmai továbbképzését is támogatja a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság. A szerződések átadásakor Dane Baste tartományi sport és ifjúsági titkár elmondta. A program már 15 éve működik, és eddig több mint 1100 fiatal sportoló részesült támogatásban. A résztvevők közül többen nemzetközi versenyeken, sőt olimpián is képviselték Szerbiát. Kormányos László tartományi sport és ifjúsági segédtitkár közölte, a támogatottak között evezősök, boxolók és súlyemelők is szerepelnek.
8: Az idén is sikerült 24 millió dináros keretösszeget biztosítani a fiatal tehetséges sportolók ösztöndíj csomagjára. Abban azt kell érteni, hogy 85 sikeres tehetséges pályázó lett támogatva, abból 7 olimpiai reménység, többek között egy birkozó és egy kiváló birkozó, Pék Zalán, és természetesen van még birkozó, mint Újhelyi Evelin, vannak evezősek, vannak boxolók, vannak egyéb a súlyemelésből is ugyanúgy ösztöndíjasok, mint versenyzők, és a sportágnak sikeres és fiatal tehetséges edzőjei. Az edzők támogatására az idén 7,7 millió dinár összegű támogatást biztosítottunk, és 23 sportágban fogjuk ezeket az edzőket jutalmazni.
4: Hivatalosan is bemutatta a Topolyai TRC férfi labdarúgó klub új vezetőedzőjét. Nenad Miliás a szerb válogatott tagja, valamint a Crvena Zvezda csapat kapitánya volt. Átigazolásáig a belgrádi klub serdülő csapatának edzői teendőit látta el. Loboda Árpád összeállítása.
9: A TSC csapata kiesett a szerb labdarúgó szuperligából, és a következő idényt az első ligában kezdi meg. Palágyi Szabolcs vezérigazgató szerint eljött az újratervezés és az újrakezdés ideje. Véleményem szerint a klubba visszalépéssel, a kieséssel a szerb első ligába egy újrakezdést hajt végre, és megindul azon az úton, amelyen egykoron már jártunk. Az úton, amely oda vezetett, hogy a végén kijutottunk Európába. Legyen közös célunk, hogy nyerjük meg az első bajnokságot a szerb első ligában, és már az első mérkőzésre is így induljunk. Másodszorban, ha lehetséges, így együttesen kijussunk Európába is, mert mindent, amit megálmodtunk, meg is valósítottuk. Legyen ez az új álmok és kihívások kezdete. Nenad Miliás neve nem ismeretlen a TSC számára. Palágyi elmondta, évek óta követik munkáját. Miliás profi labdarúgó karrierjét a Zimony csapatában kezdte, 1999-ben, majd a Crvena Zvezdához igazolt. Több külföldi csapatban is játszott néhány szezont, de rendre visszatért a fővárosi csapathoz. A piros-fehér mezt csúcsnak számító 250 alkalommal viselte a pályán. A szerb labdarúgó válogatott tagja volt 2008 és 2011 között. Aktív karrierjét 2019-ben fejezte be, de tovább továbbra is a belgrádi csapatnál maradt az utánpótlás edzőjeként. A győzelmi mámor rövid ideig tart, ugyanígy a kiesésről szóló beszédek is. Az első ligára gondolunk most, a közös cél, hogy elsők legyünk, hogy mielőbb visszatérjünk oda, ahol ennek a klubnak a helye van. Biztosan nehéz lesz, megerőltető, semmi sem könnyű, de ezzel a játékosok minden pillanatban tisztában lesznek, és mindannyian csapatként ebben sikeresek leszünk. Az első liga 2026-27-es szezonjának első találkozójára augusztus 1-én kerül sor. A találkozók menetét később hozza nyilvánosságra a liga.
4: A pontos idő 16 óra 22 perc, híradót hallottak.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén jelenleg 16 fokot mérnek, és gyenge északkeleti szél fúj. Pénteken változóan felhőségboltra számíthatunk. A friss 10-14 fokos hajnalt követően délután 21 és 24 fok közé melegszik a levegő. Én mára megköszönöm figyelmüket, további szép napot kívánok, viszont hallásra!
10: Hírek
11: és azok háttere.
10: A vajdasági magyarságot érintő témák.
11: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.

Mindig itt van, hogyha kell, büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolom.

0: A becsületes nevem Bendegúz. Ha volna rádióm, nem a Banyát hallgatnám, hanem mindig a Szabadkai Magyar Rádiót, a 107,1-en. De nincs rádióm, a fene egye meg!
1: Viszont remélem, hogy önöknek van rádiójuk, nem úgy, mint Bendegúznak. Jó vételt és kellemes rádiózást a Körhintában. Így június 11-én, amikor is Barnabás, Paula és a Roxana napja van egész nap, és nem is akármilyen Barnabás, mert hogy Széna Kaszáló Barnabásnak nevezik. Szerintem a mai napon kevesen kaszáltak szénát, hiszen az egész éjszakai esőzés, sőt így napközben is többször elerett az eső, nem igazán alkalmas a kaszálásra, annál inkább a rádióhallgatásra. A mai Körhintában is közérdekű információkkal és hírekkel várom önöket. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván Farkas Ervin és Búzár Zsuzsanna.

A mai időjárás miatt az átvonuló front hatására, ugye hidegfronti tünetekre panaszkodhatunk a folytatásban is, így hasi és izomgörcsök, görcsös fejfájás, emellett keringési problémák, rosszulét is felléphet. A sokfelé szeles idő tovább fokozza a fejfájásos panaszokat, emellett nyugtalanság, frusztráltság és ingerlékenység is előfordulhat. Erősítsék immunrendszerüket, fogyasszanak sok friss zöldséget, gyümölcsöt, hiszen erre most már lehetőség van, jó kis hazai finomságok, és a megfelelő mennyiségű folyadékra is oda kellene figyelni. Egyébként pedig van egy nagyon jó programajánlóm is, mert hogy ünnepi koncert lesz a Magyar-Szerb Kulturális Évad alkalmából a Szabadkai Városháza dísztermében ma 19 órai kezdettel. Műsoron Mozart, Debussy, Liszt, Kodály, Fauré művei szerepelnek, és közreműködik Miranda Liu hegedűn, Balognella Gordonkán, Lenk Petrovic hárfán. Természetesen a koncert ingyenes, a belépés ingyenes ma 19 órától a Szabadkai Városháza dísztermében.

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Reklámot hallottak.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
5: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
6: Reklámot hallottak.
7: 17 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért. Címgáz.
9: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
10: Hírek következnek. A MOL sikeresen lezárta a tárgyalásokat a szerb állammal a NISZ megvásárlásáról. A MOL a közléssel megerősítette a szerb energetikai miniszter Dubravka Dedović Handanović videóüzenetét, amelyben a tárgyalások sikeres befejezését jelentette be. Az eladó orosz Gazprom Nyeftel és az érintett hatóságokkal tovább folytatódnak az egyeztetések a tranzakció véglegesítése érdekében. Újabb feszültség alakult ki a szerbiai tejágazatban, miután a tejfeldolgozók ismét csökkentik a felvásárlási árakat. A termelők szerint ez súlyos veszteségeket és ellehetetlenülést okoz, különösen a kisebb gazdaságoknál, amelyek egy része már 40-45 dináros literenkénti ár alatt dolgozik. A gazdák a kormány beavatkozását és védőintézkedéseket sürgetnek, de eddig nem született tartós megoldás. Egyre több hamis SMS és elektronikus úton kapott üzenet terjed, amelyekben csalók a közlekedési rendőrségnek adják ki magukat, és pénzbírság befizetésére próbálják rávenni az embereket. A minisztérium hangsúlyozza, hogy hivatalos szervek nem küldenek ilyen üzeneteket, és nem kérnek így egy linken keresztül befizetést. Egyre gyorsul a föld felmelegedése és a tengerszint emelkedése, figyelmeztetnek a klímakutatók egy friss tanulmányban. 2025-ben a globális átlaghőmérséklet már 1,39 Celsius fokkal haladta meg a korábbi szintet. Ebből 1,37 fok az emberi tevékenység következménye. A kutatók szerint ez a valaha mért leggyorsabb ütemű felmelegedés. Közben a tengerszint az elmúlt két évtizedben 23 cm-rel nőtt. A tengereken jelentkező hőhullámos napok száma 1991 óta több, mint a háromszorosára emelkedett, 2025-ben pedig már elérte a 65-öt. Sport. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság a rendezvénynek. Egyszerre három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont. A Mexikó-Dél-Afrika nyitó mérkőzést Mexikó városában tartják, míg a döntő New Yorkban lesz. Ma este 9 órától a társ házigazda Mexikó és Dél-Afrika csapata csap össze. Az időjárásról: a korábbi nyárias füllett kánikula után egy hideg front hatására jelentős lehűlés és csapadék ért el Vajdaságot. Az időjárás változást mérsékelt, helyenként erős északnyugati szél kíséri. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma mindössze 19 fok volt.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30 és 8 órától.
7: Társadalmi célú felhívás.
11: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600.
12: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
13: Társadalmi célú felhívást hallottak.
14: Reklám következik.
15: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
16: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkből.tv.
13: Reklámot hallottak.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié.

0: Körhinta.
1: Színes forgatag a Szabadkai Magyar Rádióban 16 és 20 óra között.
2: Szinte mindenütt lesz színes forgatag, hiszen 22. Bács-Feketehegyi falunapra és 23. Bács-Feketehegyi megynapokra kerül sor. 12, 13 és 14-én, tehát péntek, szombat és vasárnap. Már reggel 9-től ilyen óvodások karneváli sétája lesz pénteken. Szombaton lesz a főzőverseny, azután kirakodó vásár és egyéb szórakozási lehetőségek várják a látogatókat. Emellett, ez ugye Bács-Feketehegy, Zentán, Tiszavirág Fesztivál lesz, melynek keretében értékeink a Művész utcába, Kárpát-medencei értékbemutató nap lesz június 12-én és 13-án. Ennek a programnak a célja, hogy a Kárpát-medence különböző magyar lakta régióiból érkező közösségek, hagyományőrzők és értékőrző szervezetek közös találkozás keretében mutassák be kulturális örökségük sokszínűségét. A kétnapos rendezvény során természetesen a látogatók megismerkedhetnek a Felvidék, Kárpátalja, Muravidék, Erdély és Vajdaság kulturális értékeivel. A Művész utcában kiállítások, bemutatók és családi programok várják az érdeklődőket. A kiemelt helyet kap egyébként a gyermekeknek és a családoknak szóló kézműves foglalkozások. Így Kovács bemutató lesz Bajusz Sándorral, bepillantást nyerhetünk a Kovács mesterség titkaiba. Fazekasság Pósa Elvirával, agyagfigurák, marokedények és medálok készítése, ez már 5 éves kortól. Nemezelés Sturc Katarinával, gyöngyfűzés Torjai Zitával, gyékényfonás Klaus Surányi Boglárkával, egyébként szappantartó készítése és kosárfonás is lesz, itt már 7 éves kortól. Június 12-én pénteken a Művész utcai színpadon kulturális műsorok színesítik a programot. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt a közös ünneplésre, ahol a hagyományok, a kézművesség, a népzene és a néptánc segítségével elevenednek meg a Kárpát-medence magyar közösségeinek értékei. Helyszín Zenta, Tiszapart, természetesen Művész utca, és június 12-e és 13-a.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban. Önök a Szabadkai Magyar Rádió adását hallgatják a 107,1 MHz-en.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: Körhintán.
1: Pörögjenek velünk a 107,1 MHz-en.
0: Hétköznaponként 16 és 20 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban. Körhintán.
2: A Körhintában pedig már is belelapozzunk a Pannon Televízió műsor füzetébe, jelen pillanatban a híradó látható. Utána a közügyek hírháttér műsorral várják a nézőket, majd a Dél-Bánát ízei főzőműsor 19 óra után veszi kezdetét. 19.30-kor a Lackó Lénárddal készült Szubjektívet láthatják, ő a Hét Nap grafikai szerkesztője. Majd ismét híradó, élőörökség, ez egy magyar művészeti műsor, építészeti magazin, egészségügyi magazin és tudományos magazin is látható lesz még a késő esti híradó előtt. Holnap reggel pedig fit percek, tanuljunk szerbül, és még jó néhány érdekes és szórakoztató műsor lesz látható a Pannon TV-ben.

0: ajánló következik.
1: Dombosfest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Koszika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombos Feszten.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
5: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
6: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei.
7: A 107,1 MHz-en.

0: A régi idők slágerei,
1: a 70-es évek kedvencei,
0: a Szabadkai Magyar Rádióban,
1: ahol a retró slágerek laknak. A 107,1-en.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 18 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
8: Hírek következnek. A MOL sikeresen lezárta a tárgyalásokat a szerb állammal a NISZ megvásárlásáról. A MOL a közléssel megerősítette a szerb energetikai miniszter Dubravka Đedović Handanović videó üzenetét, amelyben a tárgyalások sikeres befejezését jelentette be. Az eladó orosz Gazprom Neft-tel és az érintett hatóságokkal tovább folytatódnak az egyeztetések a tranzakció véglegesítése érdekében. Szlovénia megszünteti az ellenőrzést a horvát és a magyar határon. Az ország 2023. október 21-én vezette be az ellenőrzést az érintett szakaszon. A közel-keleti biztonsági helyzet romlása és a terrorveszély növekedése miatt. A kormány mostani döntése után az okmányellenőrzéseket más rendőrségi ellenőrzési módszerek váltják fel. A tárca tájékoztatása szerint ez hozzájárulhat a forgalom javításához az amúgy is túlterhelt útszakaszokon. Arra nem tértek ki, hogy a döntés pontosan mikortól hatályos. Újabb feszültség alakult ki a szerbiai tejgazdaságban, miután a tejfeldolgozók ismét csökkentik a felvásárlási árakat. A termelők szerint ez súlyos veszteségeket és ellehetetlenülést okoz, különösen a kisebb gazdaságoknál, amelyek egy része már 40-45 dináros literenkénti ár alatt dolgozik. Egyre több hamis SMS és elektronikus úton kapott üzenet terjed, amelyekben csalók a közlekedési rendőrségnek adják ki magukat és pénzbírság befizetésére próbálják rávenni az embereket. A minisztérium hangsúlyozza, hogy hivatalos szervek nem küldenek ilyen üzeneteket és nem kérnek így egy linken keresztül befizetést. Sport. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnoksága. A rendezvénynek egyszerre három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont. A Mexikó-Dél-Afrika nyitó mérkőzést Mexikó városában tartják, míg a döntő New Yorkban lesz. Ma este 9 órától a társházigazda, tehát Mexikó és Dél-Afrika csap össze.
2: Minden, ami számít, egy helyen.
7: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
9: Tegyék meg tétjeiket!
2: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
9: Nálunk mindenki nyer.
2: Szórakozás tét nélkül.
9: Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor, ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. A mai műsor főszereplője Dino Paolo Crosetti, a szórakoztatóipar összes szereplőjétől külön szeretett volna lenni. Egyedi és utánozhatatlan. Fiatalon küszködött, olyan lokálokban próbálkozott, ahova más be sem tette volna a lábát, nem is tette. Aztán, ahogy ez a mesében is lenni szokott, egy véletlen találkozás mindent megváltoztatott. Jerry Lewis komikus, színpadi, majd később filmes partnereként talált magára. Majd még többre vágyott. Frank Sinatra egyik legjobb barátja lett, senki sem szólt bele abba, hogy milyen dalokat énekeljen. A világ csúcsára ért, és megszületett Dean Martin, énekes, színművész, aki John Wayne-nel is forgatott és barátkozott. A lazaság királyának becézték, de igazából sokat készült. Ritkán maradt ki éjszaka, imádott golfozni. Az örökké és szalonspicces nagybácsi figura pedig csak egy szerep volt, ami rá is ragadt. Persze a poharat igazából sosem tette le. Ám a 80-as évek végére, miután családi tragédia érte, már kerülni akarta a Rivalda fényt, és legjobb barátaival, Sinatrával és Sammy Davis Jr.-ral szervezett utolsó közös fellépés sorozatuk néhány megmaradt állomását is lemondta. Haza kell mennem, mondta. Sinatra pedig arcon csókolta, majd megölelte. A barátságuk persze megmaradt. Ma is egy igazi aranyalbumot hoztam. A 109 éve született olasz-amerikai legendára emlékezünk, a Dean Martin Portrait.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Lassítson a tempó. Tartson szünetet a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: Pihen a füled a rádió mellett a munka idején.
0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Hírek következnek. A MOL sikeresen lezárta a tárgyalásokat a szerb állammal a NISZ megvásárlásáról. A közléssel megerősítette a szerb energetikai miniszter Dubravka Đedović Handanović videó üzenetét, amelyben a tárgyalások sikeres befejezését jelentette be. Az eladó orosz Gazprom Neft-tel és az érintett hatóságokkal tovább folytatódnak az egyeztetések a tranzakció véglegesítése érdekében. Szlovénia megszünteti az ellenőrzést a horvát és a magyar határon. Az ország 2023. október 21-én vezette be az ellenőrzést az érintett szakaszon a közel-keleti biztonsági helyzet romlására és a terrorveszély növekedésére hivatkozva. A kormány mostani döntése után az okmány ellenőrzéseket más rendőrségi ellenőrzési módszerekkel váltják fel. A tárca tájékoztatása szerint ez hozzájárulhat a forgalom javításához, az amúgy is túlterhelt útszakaszokon. Arra nem tértek ki, hogy a döntés pontosan mikortól hatályos. Egyre több hamis SMS és elektronikus úton kapott üzenet terjed, amelyekben csalók a közlekedési rendőrségnek adják ki magukat, és pénzbírság befizetésére próbálják rávenni az embereket. A minisztérium hangsúlyozza, hogy hivatalos szervek nem küldenek ilyen üzeneteket, és nem kérnek így egy linken keresztül befizetést. Sport. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság, a rendezvénynek egyszerre három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont. A Mexikó-Dél-Afrika nyitómérkőzést Mexikó városában ma este 9 órától tartják. És végül az időjárásról. A korábbi nyárias füllett kánikula után egy hidegfront hatására jelentősen lehűlt az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet mindössze 19 fok volt ma. Holnap változóan felhős égboltra számíthatunk, a friss 10-14 fokos hajnalt követően délután 21-24 fok közé melegszik a levegő.
1: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
0: Friss hírekért kattintson a panon.rtv.com-ra.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi.

0: Köszöntjük. A 107,1 MHz-en. Hello, hello. Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Reggeltől estig.
2: Dalok, melyeket szerettünk.

0: Apa, anya, csak még egy kört, no!
1: Szálljanak fel önök is! Körhinta 107,1 MHz-en!
2: És a körhinta utolsó órájában is néhány közérdekű információ azért még elhangzik, de ezek már a holnapi napra vonatkozóan. Így már is elmondanám, hogy a Szabadkai Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvállalat értesítése szerint ugye a mai munkálatok miatt még a holnapi napon számíthatnak zavaros vezetékes vízre a Sértaerdő helyi közösségben. Ami pedig az áramszolgáltatást illeti, holnap Szabadkát és Csantavért érinti. Az áramszünet Szabadkán az Arany János utcában és a Stubicában, valamint a környező területeken 9 és 12 óra között nem lesz áram, Csantavéren pedig a Bajmoki úton, a Vajdaság utcában, az Orovec, Ferenc utcában, az Avala, Szélmalom, Vasút, Egység, Dózsa 1, 2, 3, 4, 5 és 6-os utcában, valamint a Vajdaság utcában 9 óra 15 perctől 13 óra 15 percig nem lesz majd áram.

0: Körhinta az élet, üljön fel velünk rá!
1: A 107,1 MHz-en.
2: És akkor nézzük, hogy mire számíthatunk a holnapi nap folyamán az időjárás szempontjából. Hát nagy részen túlnyomóan napos, gyengén felhős időre van kilátás. Azért helyenként záporok még előfordulhatnak. Az északnyugati szél több felé megélénkül, néhol erős lesz a hőmérséklet. 21 és 24 fok között alakul majd. Igen komoly változást hoz a humán meteorológiai helyzet az átvonuló front miatt. A fizikai hőmérsékletben is nagy a visszaesés. Ugye az elmúlt időszakban jóval 30 fok feletti értékeket mértünk, most pedig 20 fok körüli értékekre számíthatunk. Hidegfronti hatás dominál továbbra is, de hamarosan érkezik majd egy melegfronti hatás is. A csapadékos idő az, ami a közlekedésben is gondot okozhat. A frontérzékenyek számára komplex hatások azok, amik nehezítik a mindennapjainkat. Magas, a legsúlyosabb keringési kockázatok veszélye, stroke, infarktus, vérnyomás, kiugrások, szívelégtelenség, nehéz légzés. Erősödnek a görcsös folyamatok, fejfájások, emésztési zavarok, ízületi panaszok, koraszülés fokozott veszélyre is számítani kell. Sokan szédülnek, gyakoriak a rosszulétek, fokozott feszültség, szorongás, pánikreakciók alakulhatnak ki. Ezeket tovább súlyosbítják az alvás problémák is, úgyhogy érdemes az immunrendszerünkre nagyon odafigyelni, azt erősíteni, sokat pihenni, a folyadék mennyiségről nem megkezni, és mindenféleképpen a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatni a folytatásban is, hiszen nálunk hallják a legjobb zenéket, a legfrissebb és legfontosabb információkat. Holnap is számítunk majd önökre, de azért ma még lesz egy rádiódiszkó Manóval, hiszen csütörtök van, úgyhogy vele még egy picit felpesdülhetnek, egy picit elfelejthetik ezt az esős időjárást, úgyhogy kellemesebben alakul majd az este. Én további szép estét, majd nyugodalmas jó éjszakát kívánok megköszönni eddigi figyelmüket, Dédic Zuzanna fő és felelős szerkesztő, Farkas Ervin adásvezető, technikus és a szerkesztő műsorvezető, Búzás Zsuzsanna.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
4: Hírek következnek. A MOL sikeresen lezárta a tárgyalásokat a szerb állammal a NISZ megvásárlásáról. A közléssel megerősítette a szerb energetikai miniszter Dubravka Đedović Handanović videó üzenetét, amelyben a tárgyalások sikeres befejezését jelentette be. Az eladó orosz Gazprom nyelvtel és az érintett hatóságokkal tovább folytatódnak az egyeztetések a tranzakció véglegesítése érdekében. Szlovénia megszünteti az ellenőrzést a horvát és a magyar határon. Az ország 2023. október 21-én vezette be az ellenőrzést az érintett szakaszon a közel-keleti biztonsági helyzet romlására és a terrorveszély növekedésére hivatkozva. A kormány mostani döntése után az okmányellenőrzéseket más rendőrségi ellenőrzési módszerekkel váltják fel. A tárca tájékoztatása szerint ez hozzájárulhat a forgalom javításához, az amúgy is túlterhelt útszakaszokon. Arra nem tértek ki, hogy a döntés pontosan mikortól hatályos. Egyre több hamis SMS és elektronikus úton kapott üzenet terjed, amelyekben csalók a közlekedési rendőrségnek adják ki magukat, és pénzbírság befizetésére próbálják rávenni az embereket. A minisztérium hangsúlyozza, hogy hivatalos szervek nem küldenek ilyen üzeneteket, és nem kérnek így egy linken keresztül befizetést. Sport. Ma kezdődik a labdarúgó világbajnokság, a rendezvénynek egyszerre három ország, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó ad otthont. A Mexikó-Dél-Afrika nyitó mérkőzést Mexikó városában ma este 9 órától tartják. És végül az időjárásról. A korábbi nyárias fület kánikula után egy hidegfront hatására jelentősen lehűlt az idő. A legmagasabb nappali hőmérséklet mindössze 19 fok volt ma. Holnap változóan felhős égboltra számíthatunk, a friss 10-14 fokos hajnalt követően délután 21-24 fok közé melegszik a levegő.
0: Hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
5: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
6: Rádiózzon velünk!
7: Rádiózzon velünk!
2: A 107,1 MHz-en.
8: Rádió diszkó.
9: Oké.
10: A lemezlovas, Kis János.
8: Illetve szerénységem, Manu.
11: Minna bab.

Szép estét kell mindenkinek, illetve szavaztok. Csütörtök este van, csütörtök estéként, ezen a hullámhosszon a 107,1-en, illetve a 107,9 MHz-en a rádiódiszkó hallható, és ez egy olyan műsor, ami az egész világon követhető, ahol van létezik internet kapcsolódási lehetőség, és van még egy lehetőség, éljetek azzal is, illetve csak fel kell hívni, illetve fel kell jelentkezni a 066 36 36 33-as elérhetőségre, SMS-ben, illetve Viberen keresztül tehetitek ezt meg, csak is kizárólag írásban. Mit szeretnétek meghallgatni a Rádiódiszkó mai műsorában, ahol többnyire főleg régi keltezésű, pörgős, ütős diszkó felvételeket hallgatunk újra. A környékbeli diszkóklubok fénykorában ezek voltak aztán a 70-es, 80-as évek, de nincs semmi sem kőbevésve. Jó magam, Kis János Manu vagyok, a technikai munkatárs, Szlacki Csilla, a keverőpult mögül üdvözöl benneteket, este 10 óráig helyi idő szerint együtt lehetünk. Az első felvétel már is indult, a Disco Connection nevű együtt és adja el azt a felvételt, amit előtte Georgie McRae adott ki, de 1982-ben elkészült ez a Disco Connection remix, a Rock Your Baby.

Most a szégyellősen érkeznek, illetve már meg is érkeztek az első zenekérések a 0636-36-36-33-as elérhetőségre. János Debrecenből jelentkezett, szép estét, rádiodiszkós estét kér mindenkinek, és szeretne meghallgatni a rádiódiszkóban egy Cliff Turner felvételt, melynek a címe Moonlight Affair.

A következő zene, amit teljesíteni fog zenekérés, a jövőből érkezett, méghozzá pont pénteken adták fel, tehát holnap adták fel, és ma érkezett meg, hogy miről is van szó. Ausztráliából jelentkezett Georgie, üdvözlet a Rádiódiszkó hallgatóinak. Ott Ausztráliában most azt hiszem hajnali 4 óra péntek van, így kicsit el is múlt. Van néhány felvétel, amit szeretem meghallgatni, válaszok belőlük, rábögtem az egyikre, kedves Georgie, és ez lett belőle. Anita Ward, Don't Drop My Love.

Iboly a Viberen keresztül jelentkezett. Üdvözlet a messzi távolból a rádiódiszkó hallgatóinak. Egy Modern Talking felvételt szeretne meghallgatni a mai műsoron keresztül. Címe: Do you wanna? Akarod-e?

Egy vidám hangvételű zene egyvele következik a Pacific Shadow nevű együttes előadásával, ha jól ejtettem az együttes nevét, igen, úgy jól ejtettem, Aranynaplemente az égei tenger fölött, ez az egyvelek címe.

Egy maxi single következik Judy Chicks előadásában. A dal címe, most olvasom, Mellow Loving, valami lágyszerelemről szól a dal.

0: Csaba, hásámásban jelentkezett, üdvözletét küldi a rádió hallgatóinak, egy pörgős felvételt szeretne meghallgatni, egy nagyon aktuális postár pillanat, amiről is van szó. Hát, világméretű népünnepé kezdődött mai nap folyamán. Mától kezdve egy jó darabig, egy néhány napig egészen biztos a világ a foci körül fog forogni, erről szól a zeneszám. The name of the game, a játék neve foci, football.
1: The name of the game,
2: football.
1: The name of the game,
2: football.
1: The name of the game,
2: football.
1: The name of the game.

Az, aki lesz a bajnok, a champion, az majd elválik. Gondolom, hogy sokan rágják a körmüket, szurkolnak, de hát így szép az élet, ha történik valami, és nem háborúról beszélgetünk. Egy újabb pörgős felvétel következik most, de Babi kérésére a Black Sabbath együttes Paranoid című dalát szeretné meghallgatni a Rádió Diszkó mai műsorába, mert pont olyan a hangulat, legalábbis ezek az ő szavai, én csak idézem, mint amilyen ez a zeneszám.

A Csantavéri Biliárdosokhoz állandó rádió diszkolgatók közé tartoznak, azt írják az SMS-üket, akkor egy irapsó felvételt szeretek meghallgatni. A Csantavéri Biliárdosok, a messzi Csantavérről jelentkeztek. Hát az is igaz, tágfogalom, azt Csantavér Ausztráliához képest valóban messze van. A One Way Ticket című dalt szeretnék meghallgatni.

A pörgős diszkó felvétel következik. Emlékszem, annak én, amikor először leengedte egy lemezklubban ezt a dalt, már az első meghallgatásra a közönség egy része már ismerte a szöveget, hanem is az egészet, egy részét, méghozzá azt a részét, mely arról szól, hogy na, na, na, na, na, és így tovább.

majd műsorodunk el sorának, nagyon a vége felé járok. Úgy is mondhatnám, mint a foci bajnokságon fogják mondani, fél idő következik, nem lesz térfélcsere, maradjatok ott, ahol vagytok, hallgassátok továbbra is a rádiódiszkót. A New Baccara nevű együttes felvétele következik, a címe Touch Me, érints meg!

Kovácsik József is jelentkezett, az állandó rádiódiszkolgató közé tartozik. Azt írott kedves Kovácsik József, hogy ha Kézdi valakor a Santiago Lover című felvételt szereti meghallgatni, hát nem volt Kézdi, de most már itt van nálam. Kézdi, tehát Kovácsik József kérésére. A Santiago Lover.

A következő zeneszámnak a címe Mañana. Mañana az holnapot jelent. A holnap az Ausztráliában van, nálunk még ma van. Az együttesnek van neve, megpróbálom kimondani, valószínűleg nem lesz pontos. Guido Maurizio de Angelis, valahogy így ejtik.

József kérésére következik az a felvétel, melynek a lényege, hogy változnak az idők, mert a dalcím, amit József szeretne meghallgatni, Times Are Changing.

A Boys Tan Gang nevű együttes felvétele következik. Annak idején a Diszkóklubban a Maxi Singlet engedtük ettől a bandától, azt a felvételt, ami most következik. A Nem tudom levenni rólad a szemem, Can't Take My Eyes Off You, de ez a jó, több mint 9 perces, és jó lesz nekünk, elég lesz a kislebezes változat is. Most az következik, Nem tudom levenni rólad a szemem.

Az ennek kérdés SMS-ben futott be, aláírás nélkül, csak állandó hallgatót írottan, üdvözlet a Rádiódiszkó hallgatóinak, és azt a zeneszámot szereti meghallgatni, hogy nemrég hallott valamelyik műsoromban, a Charleston nem tudja az előadóját, tehát van ilyen szám az utóbbi időben, tihányszor engedtem, Dan Harrow-tól, pont egy ilyen című zeneszámot, talán ez az, a Charleston.

A Montana Sextet nevű együttes következik. Emlékszem, amikor megszereztem ezt a maxi singlet, ami most következik tőlük, akkor még a szabadkai MVM lemezklubban dolgoztam. Rég becsúlt a kaput, úgyhogy ez nem a reklámhelye. Különben Szabadka legrégibb házának a pincéjében volt ez a szórakozó. Nos, amikor megkaptam, megszereztem ezt a Montana Sextetet, jó hosszú bevezetője van a zeneszámnak, több mint másfél perces. Az eleve még leengedtük, később lenyisszantottuk, és azt a részt engedtük csak, amire lehet táncolni, vagy akkor mondtam rázni a rongyot. Most ez a rövidített változat következik. Who needs enemies? Kinek van szüksége ellenségekre? Mi the friends like you, akinek ilyen barátai vannak? Mint ti vagytok?

Következik egy felvétel egy időben az egész világ ezt a dalt dudolta, pedig igazából nem jelent semmit, különösebb jelentősége nincsen neki. Egy munkadalról van szó, görög eredet, után néztünk, mit is jelent az a dal cím, hogy Dirlad, hát igazából nem jelent semmi, de állítólag könnyebben megy a munka, ami dudolják azt, Dirlad, Dirlad, de megtaláltam a magyar megfelelőit, azt hiszem ez a tralala, az előadójuk Olympic Union and the Athenians.

Szaszki Mihály is jelentkezett, üdvözlet a rádiós hallgatóinak. A Boys and Girls Club együttest kéri a Kick Dance című zeneszámot, és ha jól értelmezed, igen, jól értelmezed, kedves Mihály, a fociról, a futballról van szó ebben a zeneszámban is. Ugye az egész világ most a fociról fog beszélni, nagyon sok futball szakértő fog csücsülni a TV képernyők előtt, és a futball az a stadionoknak a lelátóján, úgyhogy az ember ezeket a hallgatja, az az érzése itt a focihoz mindenki ért, kivéve azokat, akik a zöld gyepen rúgják, nem kevés pénzé a bőrt. Tehát Mihály kérésére a Kick Dance című dal.

Petar Antal Szabadkára jelentkezett, az állandó rádiós hallgatók közé tartozik. Azt ért, kedves Antal, csak most jutott el telefonhoz is, ha belefér a mai műsoridőbe, akkor szeretnéd meghallgatni a Sex Bomb című dalt Tom Jones-tól. Hát az utolsó percekben, de sehorra kerültél.

A Rádiódiszkó mai műsor idejében, ha jól számoltam, még egy felvétel zeneszám és zenekérés belefér. Azt hiszem, még el is számoltam magamat egy cipicikét, mert nem is fér bele a teljes zeneszám, mert kilóg a vége, de majd kicsit lerövidítünk belőle. József kérésére következik, ahogy ő írja, egy pörgős zenei, egyveleg, medli, ahogy írják a nagy lemezen, mert ez egy maxi single, az Enigma együttesről van szó, és a Summer Grooving József kérésére.

Nos, ennyi fér bele a Rádió Diszkó mai műsor idejébe. Köszönöm, hogy ezt a műsort választottátok csütörtök esti kikapcsolódásnak. Rádió Diszkó ezen a hullámhosszon egy hét múlva esedékes a szokott időben, de már korábban is találkozhatunk. Csak kettőt kell aludni, és már is itt a szombat. Szombaton ezen a hullámhosszon ebből a stúdióból a Slágergyár lesz közvetítve, az lesz hallható, követhető. 14 és 20 óra között valamivel lassúbb ritmusban telik ott az idő, de ott is lehet zeneszámokat kérni. Bízom benne, hogy akkor is velünk lesztek. De ne menjetek messze, hogy szokták mondani, maradjatok halló távolságban, mert a pontos időjelzés után itt továbbra is szól a zene, méghozzá egy zenei válogatás a reggeli műsor kezdésig. Aki velünk tart, jó vételt, jó szórakozást kívánunk neki. Jó magam, Kis János Manó voltam, a technikai munkatárs, Szlacki Csilla a keverőpult mögül, mosolyogva üdvözöl benneteket. Mára tőlem ennyi, szavaztok, jó éjszakát!

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Mi szeretjük a retro zenéket,
1: mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Ahol csak régi sláger megy. FM
2: 107,1.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
0: Mert a retro örök.
2: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A 107,1-en.
0: Ahol a régi

0: mindenkinek, aki veszi ezt az adást. Retrobuli folyamatban a 107,1 MHz-en.
1: Lettem 107,1 MHz.

0: A 70-es,
1: a 70-es,
2: a 70-es,
3: és
2: 80-es,
3: és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
1: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

Kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot.

سیده منی شوی سیر که تاکسی ور آزی و گایتون طول آفر به یارات الوت

A szerelem hullámhoz. Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.

0: 107,1. Itt csak retrós sláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: 2 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján. A régi szép idők dalai,
1: minden idők legnagyobb exjúslágerei nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.